0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 14-e péntek déli 12 óra van. Birka tetemet dobtak a menhely kapuja elé, fertőzés veszélyre figyelmeztetnek az állatvédők. 10 éve térnek vissza a csellisták, jubilami gordonka kurzust tartottak Békés Csabán. Drogterjesztő hálózatot számoltak fel, Békéstől Jászig. Eltiltva, ittasan jogosítvány nélkül csapodott kerítésnek egy fiatal motoros csanádapácán. Már is mondom a részleteket. A Békés Csabai állatvédők felháborodott bejegyzésben számoltak be arról, hogy ismeretlenek egy elhullott birka tetemet helyeztek el éjszaka a menhely kapuja előtt. A tetem füléből kitépték a krotáliát, hogy ne lehessen beazonosítani az állatot, és így elkerüljék az önkormányzati tetem leadási díj megfizetését. A menhely szerint a felelőtlen és illegális cselekmény súlyos fertőzés veszélyt jelent a területen élő állatokra, és tovább nehezíti a dolgozók amúgy is túlterhelt munkáját. A szervezet közösségi oldalán azt írták, a dolgozók reggel arra érkeztek, hogy egy nagy testű birka teteme hever a kapu előtt. A krotália hiánya miatt az állat eredete nem állapítható meg. A bejegyzés szerint az elkövető nyitvatartási időn kívül tette le a tetemet, ráadásul a tetem tároló már nem a menhely területén van, így a dolgozóknak kellene megoldani a szállítást megfelelő eszközök nélkül. A menhely hangsúlyozta, hogy az elhullott állatok leadása az önkormányzat felé díjköteles, nem véletlenül fizetnek érte mások is. A tetem illegális lerakása nem csak a dolgozók munkáját nehezíti, hanem komoly egészségügyi kockázatot is jelent, hiszen nem tudni, hogy milyen betegség miatt pusztult el az állat, és a menhelyen beteg és egészséges állatok egyaránt élnek. Az állatvédők jelzést tettek a Békés Csabai önkormányzat felé, és kérik a lakosságot, hogy ne veszélyeztessék a menhely működését ilyen felelőtlen cselekedetekkel. A Békés Csabai Bartók Béla művészeti szakgimnáziumban idén 10. alkalommal rendezték meg a jubileumi gordonka kurzust és hangversenyt. A korábbi növendékek és a jelenlegi diákok közösen kamarazenéltek, fejlesztették tudásukat, majd délután koncertet adtak a Csak Stégen. 10 évvel ezelőtt született meg az ötlet, hogy Békés Csabáról elindult, ma már sikeres pályát futó csellistákat visszahívják egy közös kurzusra és hangversenyre. A kezdeményezés azóta hagyománnyá vált, és idén már a jubileumi 10. alkalmat ünnepel. Juhász Edit, a szakgimnázium gordonka művésztanára és a kurzus szervezője elmondta, 10 éve érezte először, hogy érdemes lenne összegyűjteni egykori növendékeit, és egy szép hangversenyen újra együtt muzsikálni velük. Hozzátette, hogy a jelenlegi diákokkal is közösen dolgoznak, és számára mindig fontos volt, hogy nem csak zenészeket, hanem embereket neveljen. Büszke arra, hogy volt tanítványai, ma már magas szakmai szinten dolgoznak, akadt közöttük a Nemzeti Filharmonikusok csellistája, valamint neves zenei iskolák és szakgimnáziumok oktatói is. A kurzuson reggeltől estig kamarazenéltek, délután pedig a jelenlegi növendékek is csatlakoztak a munkához. A jubileumi koncertre közönségbarát, ismert komoly zenei művekkel készültek, barokk darabok mellett felhangzott Csajkovszki diótörőjének 6 csellóra készült átirata is. A visszatérő csellisták szinte családi eseményként tekintenek a csabai találkozóra. Pető Áron, a Debreceni Egyetem zeneművészeti karának uradó oktatója úgy fogalmazott, 10 éve járnak vissza a saját kis családjukkal, hogy koncertet adjanak és kurzust tartsanak a gyerekeknek. Mint mondta, nagyon összetartó csapat az övék, szakmailag és lelkileg is egy hullám hosszon vannak. A többnapos felkészülés során a fiatalabb növendékek örömmel építették be a tapasztaltabb zenészektől kapott útmutatásokat, így a közös munka egyszerre jelentett szakmai fejlődést és örömteli találkozást a csellisták közösségének.

0: A Békés vármegyei rendőrfőkapitányság vizsgálói 10 terjesztőt és 9 fogyasztót azonosítottak abban a kiterjedt ügyben, amely a Békéstől Jász-Nagykun-Szolnok vármegyéig érő drogterjesztő hálózatot tárt fel. A nyomozás során kokaint, kristályt, különféle tablettákat foglaltak le, 2 autót pedig elkoboztak, mert tiltott szerek szállítására használták őket. A rendőrség közlése szerint kábítószerkereskedelem büntet megalapozott gyanúja miatt 10 ember ellen javasolnak vádemelést, közülük 4-en tavaly november óta letartóztatásban vannak. A nyomozás egy olyan kapcsolati hálót rajzolt ki, amelyben a dílerek egymást segítve, egymás között is adták-vették a tiltott szereket a vásárlók igényeihez igazodva. A felderítés egy Békés csabai vállalkozónál indult, aki az alaptevékenysége mellett drogértékesítéssel foglalkozott, és ebbe 2 munkatársát is bevonta. A kristályt rendszerint egy mezőberényi apától és fiától szerezték be, amelyből maguk is fogyasztottak. Az egyik alkalmazott nővére később megismerkedett egy jászberényi férfival, így a hálózat újabb szereplőkkel bővült. A nő élettársa szintén terjesztette a drogot, beszerzési forrása pedig egy jászberényi ismerős volt, aki a fiával és egy jászteleki társával működtette a bűnös üzletet. Főként kokaint juttattak piacra, de tablettákat is árultak. A Békés csabai és jászberényi dílerek egymás között is kereskedtek, a nő volt a kapocs a 2 csoport között. A nyomozók a nő és az egyik jászberényi férfi autóját lefoglalták, mert a járműveket drogszállításra használták. Annál a férfinél, akitől a nő élettársa vásárolt, tavaly novemberben 90 g kokaint találtak, amelynek értéke meghaladta a 3 millió forintot. A gyanúsítottakat a Körös Közterületi Támogató Alosztály rendőreivel együtt fogták el. A vizsgálati osztály az ügyiratait augusztus 13-án vádemelési javaslattal továbbította a Békés vármegyei főügyészség felé. Megkezdték a nagy mennyiségben elszaporodott hínár és békkalencse eltávolítását Szarvas Békés Szentandrási holták torkolati szakaszán. A beavatkozásra azért van szükség, mert a vízben mért alacsony oldott oxigénszint már a vízminőség romlását kockáztatja. A Körösvidéki Vízügyi Igazgatóság, mint a vevő munkacsoportja, a torkolati szelvénnél végzett vizsgálatok során állapította meg, hogy a víz oxigén tartalma a kritikus szintre csökkent. Emiatt indult el a mintegy 4,5 hektáros területen a hínár és a békkalencse eltávolítása. A munkát trukszor munkagéppel végzik napi 12 órában, várhatóan 5 napon át. A torkolatnál egy gépi gereb is segíti a víz szabadabb áramlását. A kővízi közölte, hogy a tervezett munkavégzésről folyamatosan egyeztetnek a Körösmaros Nemzeti Park szakembereivel. A természetvédelmi szempontokat kiemelten kezelik, és a vonatkozó előírásokat maradéktalanul betartják. A Békés vármegyei főügyészség vádirata alapján 90 nap elzárásra és 4 év járművezetéstől eltiltásra ítélte az orosházi járásbíróság azt a 19 éves csanádapácai férfit, aki 2 hatályos eltiltás és jogosítvány nélkül ittasan kötött el ismerőse motorját, majd lassítás nélkül egy kerítésnek hajtott. A főügyészség közleménye szerint a fiatal korábban már 2 alkalommal is kapott eltiltást, még 2024 novemberében jármű önkényes elvétele is más bűncselekmény miatt 2 évre, tavaly szeptemberben pedig eltiltás hatálya alatti vezetés és további ügyek miatt 3 évre tiltották el a járművezetéstől. Ennek ellenére idén januárban ismét motorra ült. A férfi előzőleg egy csanádapácai kocsmában alkoholt fogyasztott, majd átment egy másik szórakozó helyre, ahol barátaival találkozott. Egyik ismerőse mutatta neki meg a motorját, és megengedte, hogy álló helyzetben felüljön rá. A használatra azonban nem adott engedélyt. Miután a társaság bement a szórakozó helyre, a fiatal azt mondta, cigarettázás közben nézegeti a járművet, ám végül beindította és elment vele. Az Ady Endre és a Rákóczi utca kereszteződésénél viszont nem kanyarodott el, hanem egyenesen továbbhajtott, és lassítás nélkül neki ment a szemközti ingatlan kerítésének. A balesetben 8 napon túl gyógyuló súlyos sérülést szenvedett, a motorban és a kerítésben pedig jelentős anyagi kár keletkezett. A kórházi vizsgálat enyhefokú alkoholos befolyásoltságot állapított meg. A járási ügyészség vádirata alapján az előkészítő ülésen született jogerősítélet, jármű önkényes elvétele, eltiltás hatálya alatti vezetés és ittas járművezetés miatt 90 nap elzárás és 4 év eltiltás az újabb büntetése. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Köszöntöm a hallgatókat, Bóna Marianna vagyok. Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallják a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel.
0: Szent István napi előzetes és jubileumi év a Lencsésin. Felborult autó gyors rendőri segítséggel a Bartók Béla úti balesetnél. Új plébános érkezett a belvárosi katolikus templomba. Különleges színházi hónap a Jókai Színházban. Már is mondom a részleteket. Augusztus 15-én tartja idei Szent István napi előzetesét a Lencsési Közösségi Ház, ahol a szervezők olyan programot állítottak össze, amely minden korosztály számára kínál kikapcsolódást. Takács Péter intézményvezető elmondta, hogy a rendezvény az államalapítás ünnepéhez kapcsolódik, és a lakótelepen élőknek szeretnének közösségi élményt nyújtani. A Közösségi Ház idén ünnepli fennállásának 35. évfordulóját, amelyhez ősszel egy 35 eseményből álló jubileumi sorozat kapcsolódik majd. A vezető szerint ennek előfutára lesz a mostani augusztus 15-i nagyszabású program. Felidézte, hogy 1992 óta a pandémiás évek kivételével minden esztendőben megrendezték a Szent István napi előzetest, így az idei már a 33. alkalom lesz. Hangsúlyozta, hogy bár korábban országosan ismert előadók is felléptek náluk, az egyre szűkösebb anyagi lehetőségek miatt idén főként helyi művészek adják a program gerincét. A rendezvény ezúttal is a Csorvási Fúvós Zenekar és Mazsoret csoport felvonulásával indul. A lencsési közösségi ház melletti téren Sós Emőke székely népmeséket mond, felép a Feed Dance Center, majd Kéri György Skót Dudán Szőke Maja, Anna pedig zongorán ad műsort. Az est kiemelt programja a Máté Péter est, amelyen Bauer Barbara, Ramasz András, Vozzárem Krisztián és Kemény Gitár Klub lép a színpadra. A rendezvényt a Salamon család látványos LED és tűzsója, valamint a Supamono koncertje zárja. Takács Péter úgy fogalmazott, szeretettel várnak mindenkit, és arra biztatja a lakótelep közösségét, hogy ünnepelje együtt. A hétfői délelőttben nagy erejű ütközésre ezt a meg Békés Csaba egyik forgalmas csomópontját. A Bartók Béla út és a Tulipán, valamint Gálik utcák kereszteződésében 4 személyautó csapódott egymásnak, az egyik jármű felborult. A helyszínre érkező rendőrök azonnal felmérték, hogy komoly baj történt, és az egyik sérült, egy idősasszony erősen vérzett. A sérült ellátását Rácz Mercedes Ilona rendőrőrmester, a Békés Csabai rendőrkapitányság közrendvédelmi osztályának munkatársa kezdte meg. A rendőrnő korábban poliszmedik képzésen saját el az első segélynyújtás legfontosabb fogásait, és ezúttal minden tudására szükség volt. A sebet a helyszínen lefertőtlenítette, bekötözte és stabilizálta az asszony állapotát. Mire az országos mentőszolgálat munkatársai megérkeztek, a sérült már átadható volt a mentőknek. A rendőrőrmester később úgy fogalmazott, szomorú, ami történt, de örül annak, hogy kollégáival együtt segíthettek. A hétfői karambol ismét rámutatott arra, hogy milyen gyorsan kialakulhat veszélyes helyzet egy forgalmas kereszteződésben, és mennyire fontos, hogy a helyszínen lévők megőrizzék lélek jelenlétüket. Ezúttal a rendőrök nem csak a helyszín biztosításában, hanem az életmentésben is kulcs szerepet vállaltak. Új plébánost köszöntöttek Békés Csabán. Augusztus 3-ától Cang Gábor atya látja a plébánosi feladatokat a belvárosi római katolikus templomban, közölte a Páduai Szent Altartárs Székesegyház közössége. Az atya Gyoma Endrődről érkezett és visszatért abba a városba, ahol 2005-ben bemutatta első szent miséjét. Szent beszédében arra hívta fel a figyelmet, hogy Krisztus ma is jelen van közöttünk, megtalálhatjuk őt az Eucharisztiában és szenvedő emberekben, akiknek segítséget nyújthatunk. Cang Gábor atya 1980-ban született Aradon, teológiai tanulmányait 1998 és 2005 között Szegeden végezte, Békés Csaba előtt Gyuma Endrődön, a Szent Imre templomban szolgálta a híveket. Endrődi búcsúbeszédében kiemelte, hogy a 14 év alatt kialakult kapcsolatok egy áthelyezéssel nem szakadnak meg, és továbbra is fontos számára a közösség, amelyet eddig szolgált.

0: Különleges színházi előadások várják a Békés Csabai közönséget, a Békés Megyei Könyvtár, a Bamberg Deep Heart Deep Soul Irodalmi Társaság és a Békés Csabai Jókai Színház együttműködésének köszönhetően. A részleteket kedden délelőtt sajtótájékoztatón ismertették. Juhász Zoltán, a Megyei Könyvtár igazgatója elmondta, hogy immár 3 éve dolgoznak együtt az Irodalmi Társasággal, és 2024 óta közösen szerveznek színházi produkciókat. Hangsúlyozta, hogy az együttműködés célja olyan előadók és társulatok bemutatása Békéscsabán, akik helyben kevésbé ismertek, ugyanakkor országosan, különösen a fővárosban már nagy népszerűségnek örvendenek. Ilyen a Dante közösségi alkotótér is, amelynek művészei visszatérő vendégek a városban. Augusztusban 2 hangulatában és stílusában is eltérő előadás érkezik a Jókai Színházba. 14-én Kondákor Zsófia és Jászberényi Gábor szereplésével láthatja a közönség Tallí Redina 1 perccel tovább játék a szerelemmel egy felvonásban című darabját, amely egy párkapcsolati válság lelki folyamatait mutatja be. 29-én Hegyi Barbara történetek a konyhámból, avagy Barbara Stand-up című előadása érkezik. A produkció az élet szomorú és vidám pillanatait idézi fel sok humorral, személyes történettel, így egy igazán könnyed szórakoztató estére számíthat a közönség. Mánszky Mihály, az Irodalmi Társaság vezetője úgy fogalmazott, hogy minden korosztálynak ajánlja a színházat, mert a színpadi élmények életre szóló emléket adnak. Mint mondta, az előadások kiváló lehetőséget teremtenek arra, hogy új élményekkel gazdagodjanak a nézők. A produkciókat ezúttal is úgynevezett művész simogató követi, ahol a nézők személyesen találkozhatnak az előadókkal. A színházi sorozat a nyár végével sem ér véget. Szeptemberben a Nő, ha elmúlt 40, októberben pedig ennek férfi változata, a Férfi, ha elmúlt 40 érkezik Békéscsabára. A szervezők novemberre és decemberre is további előadásokkal készülnek. A Szigligeti utcai bölcsödében egyre több kisgyermek szorul korai fejlesztésre. Erről számolt be Fülöp Csaba békéscsabai önkormányzati képviselő, miután egyeztetett Vici Anné Vince Mónikával, az intézmény vezetőjével. Fontosnak tartják, hogy a foglalkozások a gyermekek megszokott biztonságos környezetében valósuljanak meg. A képviselő saját felajánlásával segítette a fejlesztőszoba felszerelését. A pedagógiai szakszolgálat listája alapján beszerezték a hiányzó mozgás és készségfejlesztő eszközöket. Emellett Fülöp Csaba képviselői keretéből közel 60 ezer forintot biztosított további fejlesztő eszközök vásárlására. Közösségi oldalán azt is jelezte, hogy egyeztettek a bölcsőde épületének udvarának felújítási, karbantartási feladatairól, amelyek a következő időszakban válhatnak aktuálissá. A Magyar Falu Program idei 2 pályázati felhívására révén csaknem 540 millió forint támogatás jut Békés megyébe, derül ki a program honlapján közzétett listából. A felhívások utak, járdák és önkormányzati ingatlanok fejlesztésére adtak lehetőséget az 5000 fő alatti településeknek. Almáskamarás, Békés-Szentandrás, Dombiratos, Nagykamarás és Végegyháza mindkét pályázaton eredményesen szerepelt. A legnagyobb nyertes Nagykamarás lett, ahova több mint 116 millió forint érkezik. Végegyháza támogatása 90 millió forint, Békés-Szentandrásé csak nem 50 millió forint. A listán szerepel még Újszalonta, Bucsa, Geszt, Körös-Nagyharsány, Kunágota, Lökösháza és Magyarpánhegyes is.
1: Önök a Körös Hírcentrum hírműsorát hallották a hónap legfontosabb Békés vármegyei eseményeivel. Köszönöm a figyelmüket, további kellemes rádiózást kívánok!

to touch your hand or a moment to share. Can't deny the urge.

0: Magyar óra. Magyar óra. Start Rádió. Start Rádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen. Szaladjon kifelé, belőlem gondoltam egyetlen. Nem vagy itt jó helyen, nem vagy való nekem. Villámlik mennydörő, ez tényleg szerelem.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt. Start Rádió. Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. A most következő magazin műsorunkban két interjút is hallani fognak. Először Szarka Anita, Békés Csabai pedagógus beszél az általa megvalósított óvodákba és most már iskolákba is bevezetett zöldör környezetvédelmi programról. Ezt követően Borszéki Viktória avat be minket a méhészet rejtelmeibe, mesél a méz jótékony hatásairól, és azt is megossza velünk, hogyan szerezte meg a Méz királynői címet. Nem sok kezdünk, tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Beszélgető partnerem Szarka Anita pedagógus, a Zöld Őr környezetvédelmi programnak a megalkotója. Anita, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Köszönöm a meghívást, és én is üdvözlöm a kedves hallgatókat.
1: Mutatkozz be egy picit, mit lehet róla tudni.
2: Te, ahogy elmondtad, ugye Szarka Anita pedagógus vagyok. Itt tanítok Békés Csabán a Petőfi utcai általános iskolában, mint tanító és rajztanár, illetve ezen kívül még munkaközösségvezetőként is tevékenykedem, és ami nagyon közel áll a szívemhez, az ugye a természetvédelem, úgyhogy ennek kapcsán is született meg ez a Zöld Őr képző munkafüzet, és maga a környezetvédelmi program is.
1: Mi vonzott egyébként így a pedagógusi pályában téged?
2: Hát ez már nagyon régen volt, ugye több mint 20 éve vagyok pedagógus, de azt gondolom, hogy olyan a személyiségem is, illetve olyan példákat kaptam az én tanítóimtól, ami mindenképpen megragadott engem, és valahogy akaratlanul is erre a pályára vezetett.
1: És hogyan jött létre ez a Zöld Őr program? Mikor pattant ki a fejedben ez az ötlet, minek hatására?
2: Nagyon régóta érlelődik már bennem a gondolat, hogy valami kis programot vagy szakkört indítok a gyerekeknek ilyen formában, de a végső elhatározásomat a 2020-as nemzeti alaptanterv változása hozta meg, aminek hatására első-második osztályban megszűnt a környezetismeretóra, és itt gondoltam azt, hogy eljött az idő, hogy valahogy ezt beépítsem a mindennapjainkba, a tanórákba, és nem csak magamnak, hanem a kollégáimnak is tudjak egy olyan segítséget nyújtani, ami pótolja a hiányzó környezetismeretet, illetve egy picit tovább gondolva ezt a történetet, visszanyúltam, vagy lefelé tekintettem, jó értelemben lefelé, az óvodások felé, és egy óvoda iskola átmenetet segítő programmá egészítettem ki a gondolatomat, hogy ne csak az első-másodikosok, hanem az ovisok is részt vegyenek ebben, és egy kicsit kerüljünk közelebb egymáshoz.
1: A projekt pedig hamar meg is valósult. Pontosan hogyan jött létre?
2: A gondolatommal felkerestem az intézményvezetőnket, Papi Oliár Gyöngyit, aki nagyon lelkesen fogadta az elképzelésemet. És ugye több óvodával is nagyon jó kapcsolatban áll az intézményünk, így az ő segítségével kerestük fel a Kölcsei utcai óvodát, ahol két kiváló óvodapedagógust kaptam segítségül, hiszen ugye én nem vagyok óvonő, ezért az, hogy ők milyen témaköröket dolgoznak fel az óvodában, ehhez nekem szükségem volt az ő segítségükre. Így Dohányos András Róbertné és Szelesné Arany Brigitta óvonőkkel alkottuk meg úgymond az óvodásoknak szóló zöldőr képző munkafüzetet, ami a zöld jeles napokat öleli fel, és ezeket úgy dolgozzuk fel, hogy közben minden feladat iskola előkészítő jellegű. Ez azt jelenti, hogy azokat a képességeket, kompetenciákat helyezzük előtérbe, amelyek segítik a gyerekeket az iskola érettséghez. Amikor az óvodás munkafüzetet elkészítettük, akkor Papi Olyált Gyöngyi igazgatónőm segítségével és Pribelszki Péterné óvodavezető segítségével felkerestük Varga Tamás alpolgármester urat, és ott sikerült azt a támogatást elérnünk, hogy az első évben Békés Csaba zöld óvodáinak az önkormányzat térítésmentesen biztosította a munkafizetet. A márciusi szakmai nap után, ahová elhívtuk a fenntartóinkat is, ott már olyan pozitív volt a visszajelzés, hogy most a következő nevelési évben az önkormányzat minden önkormányzati fenntartású óvodai intézményének térítésmentesen biztosította a munkafizetet, tehát most szeptembertől 300 nagy csoportos jut hozzá ingyen a zöld őrképző óvodásoknak munkafizethez. Az első osztályos munkafizetnél pedig szintén nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen a tankerület részéről is nagy a támogatottságunk, így itt Békés Csabán a Petőfi utcai általános iskolában a bevezetést a Békés Csabai tankerület, Bánki András tankerületi igazgató támogatásával ingyenesen kapják majd meg az első osztályosok.
1: Én belelapoztam egyszer ebbe a munkafüzetbe, és láttam például, volt olyan feladat, hogy egy tanrendet kellett elkészíteni. Tényleg játékosan próbálja az óvodásoknak bevezetni ugye az iskolai feladatokat, vagy kötelezettségeket. Milyen volt a két másik kollégával az együttműködés?
2: Ez egy nagyon pozitív tapasztalat volt. Nagyon sokat tanultam a kolléganőimtől. Örültem, hogy beleláthattam az óvodásoknak, az óvodapedagógusoknak a mindennapjaiba, a szakmai munkájába, és azt kell mondanom, hogy néha néha azt gondoltam, hogy hú, bárcsak én is még ovonéni is lehetnék, és akkor talán többet tudhatnék a témáról. Hihetetlen felkészültek a kolléganők, és azt gondolom, hogy ezért van az, hogy az óvodából olyan gyermekek érkeznek hozzánk az általános iskolába, akiknek tényleg a környezeti nevelés, úgymond a kisujjukban van, nagyon sok információt kapnak, és azért is tartottam fontosnak azt, hogy ez a tudás ne vesszen el az óvodásoknál, és majd csak harmadik osztályban térhetnek vissza a környezetismeret órákon ezeknek a gyakorlati tapasztalatához, hiszen hiába próbáljuk, és nyilván minden pedagógus kolléganőm és kollégám próbálja beépíteni a környezetismeretet a mindennapi magyar órába vagy technika órába, ez egy nagyon nehéz feladat. És én remélem azt, hogy a zöldőrképző első osztályosoknak munkafüzet segítségére lesz mindenkinek ebben, aki használni fogja, és egy picit megkönnyítjük a saját dolgunkat is, de mindenek előtt egy hasznos tudást tudunk átadni a gyermekeknek.
1: A munkafüzet elkészítése egyébként mennyi időt vett igénybe?
2: Az óvodásoknak készülő munkafüzetet igazából a gondolattól a megvalósításig, úgyhogy már a nyomdából megérkeztek az első példányok, az egy szűk évet vett igénybe. Az első osztályost már egy picit rutinosabban készítettem, azt már egyedül, az pedig egy 3 hónap alatt készült el.
1: Ha már ennyit beszéltünk a munkafüzetről, egy nagyon picit említetted, de akkor most menjünk bele abba, hogy milyen jellegű feladatok találhatóak benne. Mi volt fontos, amikor az óvodásoknak készítettétek el ezeket a szemléletformáló kis feladatokat?
2: Az elsődleges cél az volt, hogy azok a zöld jeles napok jelenjenek meg, amit nem csak a zöld óvodákban, hanem minden óvoda alapprogramjában megtalálhatóak, így bármelyik a nevelési éve során. Például ugye az autómentes nap, a takarítás világnapja, az őszi erdővédelme, téli madárvédelem, de szó esik a globális felmelegedésről, a vízvilágnapjáról, méhek napjáról, madarak és fák földnapjáról, tehát egészen sok minden 10 témakört érintünk. Egy-egy témakörön belül átlagban 8 feladat található, és ezek nem csak a gyerekek számára tevékenykedtető feladatok, hanem igyekeztünk egy picit a szülőket is bevonni, hiszen nagyon fontosnak tartjuk azt, hogy a gyerekek által a szülők szemléletét is formáljuk, ezért vannak benne olyan jellegű feladatok, amit otthon anyával, apával együtt kell elkészíteni, akár egy madáretetőt vagy egy madárkalács készítést is, de vannak olyan jellegű feladatok is, amikor az interneten kell közösen a szülőkkel böngészni.
1: És a munkafüzetnek van egy főszereplője, Zénó a méhecske, ő hogyan született meg?
2: Én azt gondolom, hogy nem csak nekem, hanem a két szerzőtársamnak is egy nagyon fontosak a méhek az életünkben, hiszen tudjuk azt, hogy nélkülük megszűnne az élet, ha nem lennének, és hiába van az, hogy nagyon sok kisgyerek, akár féltől felnőttek is, mert ugye az jut eszünk be először, hogy jaj, megcsíp, de egy nagyon kis kedves figuraként ugye ezt a sztereotípiát is le tudják győzni a gyerekek, és azt gondolom, hogy maguknak a méheknek a védelme is egy nagyon fontos üzenet a gyerekek számára, úgyhogy így talán ez a legegyszerűbb módja, hogy elmeséljem, hogy hogyan született meg Zénó, és nyilván a neve volt az, amin picit többet gondolkoztunk, az, hogy mi legyen, az szinte egyértelműen jött mind a hármunknak, és hát Zénó alakja az egészen közel áll már a gyerekekhez a visszajelzések alapján, és ahogy az óvónénik is elmesélték, volt olyan kisgyerek, aki félelmét legyőzve már bátran köszöntötte a méhecskét, aki mondjuk berepült az ablakon az óvodába.
1: Jó ötlet, hogy van egy kis karakter, aki az óvodásokat úgymond kézenfogva vezeti végig ezeken a szemléletformáló feladatokon. Az illusztrációkat a munkafüzetben, ha jól tudom, te készítetted el. Ez hogy jött egyébként?
2: A rajzolás az gyerekkorom óta nagyon közel áll hozzám. Ahogy a szüleim elmesélték, az első alkotásaimat a bútorokra sikerült megalkotnom. Ezen már túlléptem, de annyira kedves számomra a grafikák készítése, hogy én egy rajztanári diplomát is szereztem a tanítóim mellé, úgyhogy igazából nem volt kérdés, hogy ezt én fogom elkészíteni, és már csak azért sem, mert szerettem volna, hogy egységes legyen, ez ténylegesen az én munkám legyen, és a rajzoláson kívül magát a munkafizetnek a szerkesztését is én készítettem.
1: Mennyiben volt más az iskolásoknak kidolgozni a környezetvédelmi programot, és milyen jövőbeli terveket szeretne Anita megvalósítani? Egy rövid szünet után mindezekre választ kapunk. Tartsanak velünk!

0: Rádió.
1: A 2022-es, 2023-as tanévben már be is vezettétek ezt a programot, és ebben az egy évben nagyon nagy hangsúlyt fektetetek a gyakorlati szemléletformálásra is. A különböző napokhoz voltak különböző programok szervezve. Milyen programokat készítettetek?
2: Általában az óvodák nagyon színes programokkal készülnek a gyerekeknek. Mi a Petőfi utcai általános iskolában, ugye erősítve az óvodaiskola átmenetet, három programra vártuk a zöldöl programban résztvevő kis óvodásokat. Az első rögtön szeptember végén egy autómentes nap volt, ahol különböző ügyességi feladatokon keresztül próbáltuk azt mélyíteni a gyerekekben, hogy mik azok a környezetbarát közlekedési eszközök, amiket jók, ha ők is használnak a mindennapokban. Ősszel egy rajzpályázatot hirdettünk meg, itt szerencsére részt tudtak venni azok az óvodák is, akik nem Békés Csabán helyezkednek el, hanem ugye a vármegye más településein, mert szerencsére többen csatlakoztak a vármegye más részéről is, illetve májusban a Madarak és Fák napja alkalmából pedig egy interaktív kiállításra vártuk az óvodásokat, ahol különféle érdekes dolgokat nézhettek meg. Nagyítóval a levelek belsejét vizsgáltuk, madártollakat, madárhangokat figyelhettek meg, és különböző preparátumokkal ismerkedhettek. Nagyon-nagyon élvezték, talán így a tapasztalatok alapján, mivel már ők is ugye sokat fejlődtek az óvodai év alatt, ez volt számukra a legérdekesebb.
1: A zöldre nevelés mellett az is fontos, hogy milyen visszajelzéseket kaptok gyerekektől, szülőktől, esetleg más kollégáktól, milyen visszajelzéseket kaptatok, vagy kaptál-e?
2: Szerencsére eddig nagyon pozitívak voltak a visszajelzések. Egyformán fontos számomra az, hogy egy gyermeknek milyen a visszajelzése, egy szülőnek vagy egy kollégának. Bízom benne, hogy jó úton haladunk, és nekem nagyon fontos az, hogy folyamatos visszacsatolást kapjak a kollégáimtól, óvodapedagógusoktól, tanítóktól, de a gyerekektől is, hiszen így lehet fejleszteni a programot, így lehet akár módosítani a munkafizetet is, hogy minél széles körülben megfeleljen ez.
1: Volt esetleg valami olyan építő jellegű kritika, amin elgondolkodtál, vagy mondjuk a kisiskolásoknak szóló munkafizet megalkotásánál mondjuk így észben tartottál?
2: Igen, ugye március végén egy szakmai napot tartottam az óvónőknek, akik részt vettek a programban, és itt kimondottan a munkafizet használhatóságáról volt szó. Ezen belül a grafikai megjelenésről, a feladattípusokról, arról, hogy a feladatok nehézségi fokai hogyan követik egymást, és itt kaptam azt a jó tanácsot az óvónőktől, hogy főleg a munkafizet elején, a nevelési év elején legyenek nagyobbak például a grafikák, mert még nem olyan ügyes természetesen a piciknek a keze. Úgyhogy ez volt az, amire figyeltem az elsős munkafizet elkészítése során is, hogy egy picit nagyobb grafikákat használjak, de egyébként azt gondolom, hogy mindenki megtalálhatja a magának kedves dolgot ebben a munkafizetben, ugye a gyerekek is, a pedagógusok is, és nyilván rendelkezünk annyi pedagógiai szabadsággal, hogy egy-egy feladatot mindenki a saját csoportjára, gyermekére formál át.
1: Nyilván az is fontos, hogy ne csak belepakolj különböző feladatokat, hanem az is, hogy mind megvalósítható legyen, vagy mindet meg tudják a gyerekek csinálni. És nemrég volt egy tájékoztató ezzel az első évvel kapcsolatban a Körösök völgye Naturparkban, és ott úgy hangzott el, hogy szoros közöttetek az együttműködés. Erről egy picit tudnál mesélni.
2: A program elindításában nagyon nagy segítséget és támogatást kaptunk Békés Csaba megyei jogú várostól, és Varga Tamás alpolgármester úrtól is. Általa valósult meg az együttműködés az ő tanácsára, és azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó lépés volt. Nyilván keresem a kapcsolatot más civil szervezetekkel is, akik szemléletükben tudnak kapcsolódni a mi programunkhoz, illetve fordítva, vagy pedig a zöldőr az övékéhez, és azt hiszem, hogy a Körösök völgye Naturpark az egyik legjobb választás etéren, és ezen belül még a Tudásfa animátor csapat az, ami a segítségünkre lehet. Úgyhogy én bízom benne, még most nagyon nem akarok sok mindent elárulni, de remélem, hogy a következő tanévben az elsős munkafizet bevezetésével több olyan programot tudunk együtt megvalósítani, ami majd az óvodásoknak és az iskolásoknak is nagyon hasznos lesz.
1: Na, hogyha már így megemlítetted az iskolai programot, akkor térjünk erre rá. Mennyiben volt más az őket érintő program kidolgozása?
2: A vonal az hasonló, tehát nyilván a környezeti nevelés. Itt viszont a munkafizet megalkotásakor már arra törekedtem, hogy a hiányzó környezetismeret tantárgy témaköreit pótoljuk. Nagyon-nagyon sok minden az, amit a gyerekek megtanultak első-második osztályban körülöttünk lévő környezetünkről, akár élő vagy élettelen legyen ez a környezet, amit most tudást ugye magyar órákba kellene beépíteni. Az elsősökkel nyilván a legfontosabb feladatunk az, hogy írni, olvasni megtanuljunk, és emellé kell még becsempészni a környezetismeretet. Ugye ez azért is nagyon fontos, mert ez az elsődleges ismeretforrás a gyerekeknek, tehát az, hogy vizsgálódnak, kutakodnak, ez egy elengedhetetlen része az életüknek, ez az életszakaszban ez teljesen normális és nem kihagyható. Ezért próbáltam úgy megalkotni a munkafizetet, hogy minden olyan témakört érintsünk, ami nagyon fontos az elmaradt tantárgy szempontjából, viszont úgy lerövidíteni, hogy azt akár egy magyar, egy technika, egy etika vagy egy rajzórán elő lehessen venni, néhány percben beszélni róla, ott a gyerekek már visszacsatolást is tudnak adni a megszerzett tudásról a feladatok elvégzése során, és a pedagógus is nyomon tudja követni az ő fejlődésüket.
1: És ez a program, ez az iskolás program, ez pontosan melyik intézményekbe fog most bevezetésre kerülni?
2: Itt Békés Csabán nálunk a Petőfi utcai általános iskolában az első év folyamon, 3 osztályban, úgyhogy kiváló kolléganőimmel fogjuk kipróbálni a munkafizetet, nagyon számítok majd az ő véleményükre és az ő tapasztalatukra is, hogy hogyan tudjuk megvalósítani a gyakorlatban, és itt Békésvár megyében pedig a geszti iskolások.
1: Nem tudom, hogy ezt így elárulhatod-e nekünk, de vannak olyan jövőbeli terveid, hogy mondjuk esetleg vármegyén kívüli intézményekbe is eljutatod a programot, vagy esetleg egy nagyobb korosztályt is bevonj ebbe a szemléletformáló programba?
2: Hát ami a vármegyén kívüli kitekintést illeti, azt már egy picit el is kezdtem. Ugye a Zöldöl program megtalálható a közösségi médiában is, és aki ezt megtalálja, úgymond a Facebookon vagy az Instagramon, és érdeklődik iránta, akkor természetesen lehetősége van csatlakozni. Így csatlakoztak például a Mincentiek, de óvodások azok vannak Zsotányból is, Győrből is, különböző más településekről, tehát azért már szép lassan az ország egész területén néhány óvoda és iskola megismerheti majd a munkafizetet, és remélem, hogy szép lassan egyre többen tudják majd használni is. Tehát nagyobb korosztályon még kevesebbet gondolkoztam. Az elsődleges szempont az, hogy ezen a 3 év folyamon, tehát nagy csoport első és második osztály teljesedjen ki a program és a munkafizet. Aztán látjuk, hogy esetleg harmadik, negyedik év folyamon mondjuk egy szakkori formában folytatódhat-e. A felsősöknek szerencsére nagyon jó projektnapokat, témaheteket tudunk tartani, amin nagyon szeretnek is részt venni, és nagyon aktívak, tevékenyek. Az egy hosszú távú cél lehet. Nyilván mindig ott van az ember fejében az újítás, a jobbítani akarás, úgyhogy akár még ez is lehet benne.
1: Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál ide a stúdióba, és minden jót kívánok neked így a jövőben is.
2: Köszönöm szépen a meghívást!

0: Start Rádió.
1: Köszöntöm a hallgatókat, én Kovács Anett vagyok, a Körös Hírcentrum tudósítója. Augusztus elején immár 35. alkalommal rendezték meg a Jászberényi Nemzetközi Mézvásárt és Méhész Találkozót, ami Európa legnagyobb méhészeti rendezvénye. Itt nem csak a méhészettel kapcsolatos kirakodó vásár és bemutatók színesítik a programokat, hanem megválasztják a mézkirálynőt és udvarhölgyeit is. A mézkirálynő feladata, hogy a következő egy évben minél szélesebb körben népszerűsítse a méz jótékony hatásait, ösztönözve a lakosságot a tudatosabb mézfogyasztásra. Stúdiónk vendége a gyulai származású Borszéki Eszter Viktória, aki idén megszerezte a mézkirálynői címet, ehhez utólag is gratulálok. Köszönöm, hogy elfogadtad a meghívásunkat, és üdvözöllek a stúdióban.
2: Köszönöm, hogy itt lehetek, üdvözlök én is minden kedves hallgatót.
1: Először is egy picit mutasd be magad, mit lehet róla tudni?
2: Borszéki Viktória vagyok, a Viktória nevet használom, jelenleg 24 éves vagyok, és idén nyáron diplomáztam az Eötvös Loránd Tudományegyetemen pszichológia mesterképzésen, emellett pedig 3 éve méhészkedek együtt a párommal. Ez a két foglalkozás úgymond, ami így az időm nagy részét kitölti, és ezt a kettőt nagy szeretettel végzem.
1: Hogyan tudod egyébként az egyensúlyt megtalálni a sok terület között így az életedben?
2: Úgy gondolom, hogy ez a két hivatás teljesen összeegyeztethető. Én pszichológusként a későbbiekben szeretnék magánpraxisban dolgozni, és ott lehetőségem lesz saját magamnak beosztani az időt, és úgy gondolom, hogy így a méhészkedést is jól hozzá tudom társítani ehhez, hiszen úgy osztom be mind a kettőnél a munkát, hogy az megfelelő mértékű legyen, és mind a kettőt kielégítően tudjam elvégezni.
1: Sokan a méhészkedést inkább így főállásban, vagy legalábbis főidőben végzik, te pedig megpróbálod megtalálni így az egyensúlyt. Említetted, hogy a párod által ismerkedtél meg a méhészkedéssel, de akkor egy picit beszéljünk erről. Bővebben hogyan történt ez, mikor?
2: A párom, Nyiszteruk Ádám első generációs méhész, vagyis az ő felmenői között nem voltak még méhészek. Ő 13 évesen kezdte meg így önállóan azt, hogy kialakítsa a saját kis méhészetét. Nagyon megtetszett neki egy iskolai szakfoglalkozáson, úgymond ez a hivatás, és ő úgy gondolta, hogy szeretné ezt egyedül is elkezdeni. 3 éve vagyunk együtt, és ez idő alatt betekintést nyújtott nekem így a méhészkedés világába Ádám, és nagyon megtetszett nekem ez a hivatás. Úgy gondoltam, hogy én is szeretnék ezzel így a mindennapjaimban foglalkozni, és szerves részévé akartam válni én is a méhész társadalomnak. Gyakorlatilag így az elmúlt 3 évben mindenféle méhészeti munkát együtt végeztünk, és végzünk a párommal, vándoroltatjuk a méh családjainkat, jelenleg 35 méh családunk van, és vándoroltatjuk őket különböző virágzásokra, valamint a pergetést is együtt végezzük, a beteleltetést is, illetve hát az évközbeni karbantartó és vizsgáló feladatokat is.
1: Megismerkedtél a méhészkedéssel. Mi volt az, ami meglepett téged, vagy mi volt az, ami megragadott téged így ebben a mesterségben?
2: Nagyon meglepett az, hogy mennyire komplex és összetett a méheknek a világa, az ő életük, az ő életmódjuk. Nagyon keveset tudtam ezelőtt így a méhekről, meg a mézről is igazából, és ahogy elkezdtünk együtt méhészkedni, észrevettem, hogy tényleg annyira összetett, és mindig lehet valami újat tanulni, mindig mutatnak valami újat a méhek, és ez nagyon magával ragadott, mert azt éreztem, hogy szeretnék még többet tanulni, és még többet megtudni az ő működésükről, és segíteni őket a munkájukban gyakorlatilag, hiszen napjainkban sajnos a méhek már méhészek nélkül nem tudnának életben maradni.
1: Azt mondtad, hogy 35 méh családotok van. Milyen fajta mézet termeltek?
2: Mi csak mézet termelünk a méheinkkel, és repce, akác és napraforgó mézet termeltetünk velük.
1: Ha így el kellene mesélni a hallgatóknak, így mit mondanám, mi a különbség ezek között a fajta mézek között, mondjuk így ízben, vagy kinézetre, mit lehet tudni róluk?
2: Egyébként rendkívül sok fajta méz van, tényleg rendkívül színes a mézek skálája, és ez szerint akár a jótékony hatásaik is, illetve a kinézetük, az állaguk. Az általunk megtermelt 3 méz például szintén nagyon különbözik egymástól. A repcemézre jellemző, hogy egy rendkívül gyorsan kristályosodó mézfajta, és fehér színűvé kristályosodik, ami egy igen sajátos dolog a mézek között, illetve az még nagyon érdekes a repceméznél, hogy ez gyakorlatilag az egyik legkevésbé savas vagyis inkább enyhén lúgos kémhatású méz, így szívesen ajánljuk a gyomorsav túltengésben szenvedő embereknek is, vásárlóinknak is, hiszen nem bolygatja tovább a gyomrukat, esetleg pont hogy segít azt megnyugtatni. És a repcemézdek még sajátossága, hogy nem olyan karakteres az íze, tehát gyakorlatilag, hogyha felhasználjuk akár limonádéba, vagy bármilyen sütés alatt süteményekbe, hogy nem veszi el úgymond az ételnek vagy italnak az ízét, hanem meghagyja annak a sajátosságát és édesíti. Az akácméz az egy nagyon sokáig folyékony állagúnak maradó méz, gyakorlatilag nagyon jó fertőtlenítő hatása van, rengeteg vitamin tartalmaz, a virágpor tartalma kicsit kevesebb, emiatt szokták akár virágpor allergiásoknak is javasolni, sebgyógyításra akár külsőleges hatásúként is szokták alkalmazni, hiszen nagyon sok olyan anyag van benne, ami elősegíti a sebgyógyulást, a gyulladást csökkentő, nyugtatja a sebet. A napraforgó méz pedig egy savasabb kémhatású mézfajta, ami közepesen gyorsan kristályosodik, és ezt például nagyon tudjuk ajánlani süteményekbe, vagy mézes kalácsba, hiszen ennek megvan az a karakteres méz íze, ami így a sütéshez pont jól jöhet.
1: Lehet, hogy nem gondolunk bele, amikor mézet fogyasztunk, mert ugye legtöbbször vagy teába rakunk, vagy hogyha mondjuk megbetegszünk, és akkor mindig mondják, hogy együnk egy kis kanál mézet, mert akkor az jót tesz a torkunknak, de ezek szerint tényleg nagyon sok mindenre lehet felhasználni, akár külsőleg is, ahogy említetted. Neked melyik a kedvenced így személy szerint?
2: Nehéz választani. Én tényleg mindegyik mézfajtát szeretem, mert mindegyikben úgy gondolom, hogy megvan az a különleges egyedi sajátosság, ami miatt lehet szeretni. Mégis, amit így kiemelnék, talán a repceméz. Én nagyon szeretem az ízét, ezt a sejmes krémállagát is, illetve az édes harmatmézet is nagyon szeretem, ami pedig egy különleges mézfajta, hiszen ezt nem közvetlenül a növény nektárjából készítik a méhek, hanem közvetítő rovarokra van szükség ennek az elkészüléséhez, így a virágpor tartalma is elenyésző, így virágpor allergiásoknak is ajánlható, és nagyon különleges édes az íze, rendkívül magas az ásványi anyag tartalma, így akár étrendkiegészítőnek is szokták javasolni.
1: Mit lehet elmondani, hogy a méznek a szavatosság ideje az mennyi idő?
2: A méznek igazából a szavatossági ideje szinte korlátlan, hiszen ez egy olyan anyag, ami gyakorlatilag évtizedekig is meg tudja őrizni a szavatosságát. Azért szoktak írni bizonyos méhészek rá minőségét megőrző időt, hogy mégis azért legyen egy határa ennek, hiszen az a minőség, ahogyan a pergetéskor elvettük a méhektől a mézet, az lehet, hogy 10 év múlva már, vagy 5 év múlva már nem pont ugyanaz, mégis fogyasztható, de ezért inkább ráírjuk, hogy a minősége úgy, mint ahogy kipergettük, az meddig tart el.
1: Milyen problémák sújtják jelenleg a méhészeket, illetve a mézpiacot?
2: Hát most van igazából egy mézpiaci válság jelen a méhészeknél és a mézpiacon 2022 őszétől körülbelül. Nem nagyon tudjuk elvásárlóknak eladni nagy mennyiségben a megtermelt mézet, vagy ha mégis, akkor rendkívül alacsony áron. Annak ellenére, hogy a költségeink pedig minimum a kétszeresére nőttek minden területen. Tehát úgy gondolom, hogy ez most jelenleg nagyon megviseli a hazai méhészeket, és mindez ahhoz köthető, hogy például Kínából rendkívül sok hamisított méz érkezik az Európai Unióba, és ez kerül gyakorlatilag feldolgozásra, kiüvegezésre, és ez kerül a boltoknak a polcára, vagy több esetben akár piacokon is árulják olyan címkével, hogy akácméz, azonban a valódi akácméz tartalma az elenyésző. Nagyon sokféle mézhamisítási lehetőség van, és hát erre rá is kapnak a hamisító üzemek, úgymond. A vásárló gyakorlatilag nem nagyon tudja megkülönböztetni ránézésre azt, hogy mi a hamis méz és mi az eredeti, így ez egy különösen nagy probléma a hazai méhészeknek, és fontos promotálnunk azt, hogy termelőtől vásárolják legfőképp a vásárlók a mézet, hiszen az egy biztos minőség, az egy garancia, úgymond, hogy az a méhész az ő méheivel termelte meg azt a mézet, és az tisztán a természet adta jótékony, eredetű és eredeti méz. Több dolog miatt lehet egy méz hamisított méz, például hamisíthatják az eredetét. Lehet például hamisítani az eredetét olyan tekintetben, hogy nem azt az országot jelentik, jelölik meg az üvegen, ahonnan valójában származik, az a méz, vagy nem arról a virágról gyűjtötték a méhek a nektárt, ami a címkén szerepel. Ez például egy lehetséges hamisítási mód. A másik pedig az, hogy akár cukorsziruppal közvetett vagy közvetlen módon készítik el a mézhamisítók a mézet. Gyakorlatilag nem mézet árulnak, hanem cukorsziruppot. Esetleg nagyon alacsony számban feljavítják valódi mézzel, sajnos ezek, hogy így cukorsziruppal, vagy nem is az van benne, ami rá van írva, és rendkívül olcsón eladják, így pedig a valódi, a jó minőségű és az igazi méz drágábbnak tűnik, ezért a vásárlók inkább az olcsóbbat vásárolják meg, mert nem tudják, hogy az nem is igazi méz.
1: Ti milyen nehézséget tapasztaltatok ugye emellett a mézpiaci probléma mellett még így személyesen?
2: Hát nekünk is nagyon nagy probléma ez, hogy gyakorlatilag tavaly óta nem tudjuk eladni nagy tételben a mézeinket. Ez most, ami így a leginkább megvisel minket, illetve a különböző atkafélék, a varró atka, az rendkívül elterjedt az elmúlt 10-20 évben itt Magyarországon is, és ezzel nagyon nagy erőkkel kell küzdeniük a méhészeknek, így nekünk is, hogy ne gyengítsék le a méh családjainkat, és hogy meg tudjuk őrizni az ő egészségüket, és azt, hogy minőségi mézet tudjanak ugyanúgy termelni.
1: Elég szélsőséges időjárási viszonyok sújtják évek óta az országot. Ez milyen hatással van a méhekre nézve?
2: A globális felmelegedés gyakorlatilag nagyon konkrétan érinti itthon a méheinknél a télben. Tehát, hogy a teleltetést nehezebben visszük végig a méhekkel, hiszen nem egy egyenletes hideg időjárás jellemző már a télre, hanem van, hogy szinte ilyen tavaszias időjárás jelenik meg pár napra januárban, majd ismét mínusz, és ez eléggé megviseli a méh családokat, hiszen nekik fontos az, hogy egyenletesen tudjanak áttelelni, hiszen ők télen egy bolyba rendeződve egymást melegítik, és próbálják a tartalékaikat minél lassabban felélni, és kihúzni ezt úgymond tavaszig. Ha pedig mégis úgy érzékelik, hogy valamiért hamarabb jön a meleg, elkezd megbomlani ez a fürt, amiben ők összerendeződtek a télre, és elkezdik gyorsabban felélni a tartalékaikat, ami ugye problémás, mert akár két nap múlva mégis újra mínusz lesz, és még sincs még tavasz. Például érinti így a telelésünket, a beteleltetésünket, illetve hát tavaly rendkívüli szárazságnak voltunk tanúi sajnos nyáron, és ez a napraforgó termést is bizonyos szinten befolyásolta, és így a napraforgónak a nektár tartalmát is, így valamivel kevesebbet tudtak a napraforgóról gyűjteni a méheink.
1: Miért döntött úgy Viktória, hogy elindul a Méz Királynői címért folytatott versenyen, milyen feladatokat kellett teljesítenie, és milyen jövőbeli tervei vannak? Mindezekre választ kapunk a Borszéki Eszter Viktóriával készült magazin műsorunk második felvonásában, ami egy rövid szünet után folytatódik.

0: másik érdekességet meséltél, hogy nem is csodálom, hogy te kaptad meg a Méz királynői címet, és akkor most szerintem menjünk bele abba, hogy pontosan hogyan jött neked ez a lehetőség, mikor döntötted el, hogy te jelentkezel erre a versenyre.
1: Az elmúlt 3 év alatt igazából figyelemmel kísértem a Méz királynők munkáját, úgy, ahogy az egyéb nagynevű méhészekét is, és a Méz királynők munkája rendkívül lenyűgözött. Tényleg úgy gondoltam, hogy ők, na igen, ők azok, akik tényleg nagyon oda teszik magukat, hogy népszerűsítsék a mézfogyasztást, és megismertessék az emberekkel azt, hogy milyen jótékony hatásaik vannak a mézfajtáknak, és felmerült bennem, hogy én is szívesen végezném el ezt a feladatot. Már gondolkoztam igazából a tavalyi évben is, hogy elinduljak esetleg, de végül is úgy gondoltam, hogy szükségem van még egy évre, hogy úgy érezzem, hogy szakmailag megvan bennem az a tudás, amivel valóságosan el tudom végezni a mézkirálynőséggel járó feladatokat, amennyiben sikerül megnyernem. Így idén tavasszal úgy éreztem, hogy talán eljött az én időm, és hogy jelentkezek mézkirálynő jelöltnek, és így kerültem el a választásra most augusztusban.
0: Milyen jó, hogy vártál akkor, mert igazából abszolút megérte neked. Mit lehet elmondani, milyen volt a verseny? Voltak neked feladataid, amiket el kellett végezni? Vezess minket ezen végig.
1: Augusztus 5-én volt Jászberényben a Nemzetközi Mézvásár és Méhész Találkozó, és itt kerül minden évben megválasztásra a méz királynő, aki egy évig ugye betölti ezt a pozíciót. Idén nyáron 5-en indultunk méz királynőnek. Gyakorlatilag 3 fordulója volt a versenynek. Az első az volt, hogy egy írásbeli tesztet kellett írnunk, amin próbára tették a szakmai tudásunkat a méhészkedésről, próbára tettek a tekintetben is, hogy mennyire ismerjük a mézeknek, vagy a méhészeti termékeknek a jótékony hatásait, és mennyire vagyunk képben az aktualitásokkal, az aktuális problémákkal, helyzetekkel. Erről szól gyakorlatilag ez az írásbeli teszt, ezt követően pedig kiálltunk a közönség elé, hiszen itt elég sok méhész és méhész kolléga is érdeklődő van ezen a vásáron, így kiálltunk a színpadra a közönség elé, és egy bemutatkozó beszéddel kellett készülnünk. Itt a zsűri megfigyelte, hogy hogyan tudunk beszélni nagy közönség előtt, esetleg mennyire izgulunk, és ez alapján is így pontoztak minket. Ezt követően pedig egy személyes elbeszélgetésre kerültünk a zsűrivel egyenként, és itt pedig a konkrétabb céljainkra, a motivációinkra kérdeztek rá, valamint arra, hogy mennyire férne bele egyébként az időnkbe a méz királynői feladatoknak az ellátása, és akár ilyen szakmai kérdéseket is még feltettek ott személyesen. És ez a 3 alapján gyakorlatilag az összteljes szívmény alapján döntötték el, hogy kit találnak érdemesnek erre a címre.
0: És amikor rád került a sor, például a beszédedre, vagy hogy milyen jövőbeli terveid vannak, hogyan válaszoltál ezekre a kérdésekre?
1: A jövőbeli tervekkel kapcsolatban azt mondtam, és igazából most is azt tudom mondani, hogy szeretném ténylegesen megismertetni minél szélesebb korosztályjal és minél több emberrel azt, hogy mik a méznek a jótékony hatásai, és akár egyéb méhészeti termékeknek, a virágpornak, a propolisznak, a mélypempűnek a jótékony hatásai és felhasználási módjai, hogy mik. Ezt szeretném például óvodákban, iskolákban, lehetőség szerint egyetemeken, valamint gyermekotthonokban is így a korosztályoknak megfelelően előadásokkal bemutatni a gyerekeknek, valamint mézkóstoltatást szeretnék nekik tartani, hogy bemutassam, hogy tényleg milyen sokrétű a mézeknek a fajtái, valamint szakmai programokon, tehát méhészeti szakmai programokon is részt szeretnék venni minél többen. Ezekre meghívást is kapok, és vannak itt feladataim is, például, hogy ha egy mézlovagrendbe új mézlovagot szeretnének avatni, bevenni, akkor az én feladatom, hogy mézlovaggá üssem az illetőt. Továbbá a mézlovagrendekkel is egy ilyen közös promotálását végezzük a méznek. Például felvonulásokat teszünk a belvárosokban, és akár itt ingyenesen osztogatunk kis mézes pakkokat, és ezeken a szakmai programokon beszédet, akár lelkesítő szöveget is kell, hogy mondjak úgymond a mézlovagoknak akár, vagy a civil közönségnek. Tehát így elég sokrétű, és gyakorlatilag országszerte nagyon sok helyen kell, hogy helytálljak, és hogy népszerűsítsem a mézfogyasztást.
0: Milyen volt a mezőny, milyennek láttad?
1: Erős volt, én úgy gondolom, hiszen a tavalyi évből a 2 udvarhölgy nyertes, hiszen vannak a Méz királynőnek udvarhölgyei, és tavalyi évben is ugyanígy voltak. A tavalyi udvarhölgyek újraindultak idén a Méz királynői címért, és ők, nekik már volt is egy tapasztalatuk, ugye az elmúlt évük során, ahogy tevékenykedtek udvarhölgyként, tapasztaltak voltak, ők is méhészkednek, vagy méhészek, erős volt a mezőny, és nehéz volt a verseny, úgy gondolom.
0: Nemrég megtörtént az első szereplésed Székesfehérváron. Mesélj erről az élményről.
1: Igen, most Székesfehérváron volt az első hivatalos rendezvény, ahol Méz királynőként szerepeltem. Tartottunk egy megemlékezést a székesfehérvári nagymúltú méhészeknek, akik rendkívül sokat tettek a méhészetért. Ez a Beporzókrétjén történt. Székesfehérváron már létrehoztak egy Beporzókrétje nevű kis helyet, ahol a megemlékezést is elvégeztük gyakorlatilag. Ezt követően egy templomban Méz szentelő szent misén is részt vettünk, ami szintén egy különleges élmény volt számomra. Majd Székesfehérvár belvárosában felvonultunk a mézlovagrendekkel, és mézkóstolót is nyújtottunk az arrajáróknak, a civil közönségnek, ott az embereknek, és beszédet tartottam én is, illetve a nagymester, a méhészeti egyesületi elnök, hogy ott is a civil közönséghez is szóljunk, hogy mi is ez a rendezvény, illetve hogy a megjelent mézlovagrendekhez is szóljunk. Ez volt a feladatunk, és ott rengeteg mézárus is méhész kitelepedett a kis standjával, és rendkívül sok fajta mézet megkóstolhattak ott az emberek náluk, illetve vásárolhattak is.
0: Olyan sokszor említetted már ezt a mézlovagrendet. Megmondom őszintén, én nemrégiben hallottam ezt először, ezt a kifejezést. Egy picit tudnál erről beszélni, hogy ez pontosan mit is jelent?
1: Gyakorlatilag minden megyében vannak mézlovagrendek. Mézlovaggá úgy válik valaki, hogyha érdemesnek találják őt, akkor előterjesztik őt arra, hogy mézlovag legyen, és a mézlovagoknak a feladata az, hogy szintén ők is népszerűsítsék a mézfogyasztást, és járjanak ők is akár iskolákba, óvodákba, ott is ismertetve minél szélesebb körrel és korosztállyal a mézjótékony hatásait, és ők rendkívül sok programot is szerveznek a szakmán belül, ők szervezik például a mézes ünnepeket is, vagy a mézfesztiválokat, tehát ők egy szervezői feladatot is ellátnak.
0: Országszerte egyébként mennyi ilyen mézfesztivál szoktak rendezni, tehát mennyi szokott illeni nagyjából?
1: Egyébként rendkívül sok, különösen így nyáron, ősszel, illetve tavasszal, télen inkább már a bálok jellemzőek, illetve még a mézversenyek is télen szoktak megrendezésre kerülni. Januárban talán már kevesebb a program, de ezen kívül minden hónapban van legalább egy, de inkább minden hétvégén.
0: Tehát akkor ez azt jelenti, hogy a következő egy évben szinte be fogod járni az egész országot, népszerűsítve a méznek a jótékony hatásait.
1: Igen, gyakorlatilag igen.
0: Láttam azt, hogy nem csak személyesen, hanem az interneten keresztül is promotálod a méznek a jótékony hatásait, illetve a magyar termékeket. Ez pontosan hogyan történik, meg mesélj erről?
1: Én például a Mézkirálynő és Udvarhölgyei Facebook, illetve Instagram oldalon teszünk közé ott az udvarhölgyekkel különböző tartalmakat, akár a méheknek az életéről, a méhészkedés mikéntjéről és a mézfajták jótékony hatásairól, de ezentúl az Országos Magyar Méhészeti Egyesület, szintén a Facebook oldalán, de még a YouTube csatornáján is rendkívül sok tartalmat oszt meg, ami így a civil közönségnek szól. Például sorozatot is indítottak azzal kapcsolatban, hogy melyik évszakban milyen munkálatai vannak, milyen munkái feladatai a méhészeknek, illetve a méheknek, és hogyan néz ki egy évszak a méhesben, valami

0: De már el tudtam kezdeni foglalkozni ezzel, hogy a terveimet beütemezzem gyakorlatilag, és elkezdjem megszervezni az utazásaimat. Igen, ez jelenleg folyamatban van, és a elkövetkezendő egy évben pedig szépen végigjárom a terveimet, és megvalósítom a feladataimat is.
1: Hát akkor én minden jót kívánok neked a jövőbeli terveidhez. Nagyon szépen köszönöm, hogy ellátogattál hozzánk, és minden jót kívánok továbbra is.
0: Köszönöm szépen!

0: Rádió. Start Rádió.
1: Magazin műsorunk első felében Szarka Anita, Békés Csabai pedagógus mesélt a Zöldör környezetvédelmi programról, majd Borszéki Viktória avatott be minket a méhészet és a mézek világába, illetve abba, hogyan vált belőle mézkirálynő. Mindkét beszélgetés elérhető a Körös Hírcentrum weboldalán, ahol bármikor meghallgathatóak. Köszönöm a figyelmüket, én Kovács Anett voltam, további kellemes rádiózást kívánok!

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött a Paksi atomerőmű hűtését biztosító Dunaszakasz vízszintemelési munkája. Magyar Péter miniszterelnök Paksról bejelentette, két keresztbe állított és szükség esetén elsüllyesztett bárkával, valamint a Honvédség által épített víz alatti kőgáttal 160 méter szélességben emelik meg a folyómedrét. A Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei által tervezett átmeneti megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradvány elszámolási alapterhére biztosítják, az országos vízügyi főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Idén 210 helyszínen összesen 570 kilométernyi országos fő- és mellékút újul meg, csak nem 149 milliárd forintból. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter tájékoztatása szerint a fejlesztések közel 57%-a uniós forrásból valósul meg. A beruházások során a legtöbb helyen a teljes pályaszerkezetet megerősítik, a munkálatok pedig Borsodabaúj, Zemplén, Pest és Szabolcs-Szatmár-Beregvár megyét érintik a legnagyobb mértékben. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában. A Szlovák Madárvédő Egyesület ornitológusai szerint a vándormadarak már a múlt hét végén népes csoportokba keltek útra, és helyenként a nádirigók, a posszáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték, a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős.
0: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Mese szép szombat reggelt kívánok itt a Start Rádió, 6 óra után járunk. Mi sok zenét és most még többet játszunk a mai nap folyamán is, úgyhogy feltétlen érdemes ránk hangolódni. És persze hamarosan köszöntjük a születésnaposokat is.
1: Sokat nevet, sokat nevet.

0: reggeli start. Music latte. Music latte. Finoman ébreszt. Finoman ébreszt.
1: Start Rádió. Start Rádió. Jó reggelt kívánok, ez itt a Start Rádió. Augusztus 15-e van, ma a Máriákat köszönhetjük. Rajtuk kívül a mai napon ünnepelnek még az Alfredok és a Napóleonok is.

Jó reggelt kívánok, itt a Start Rádió. Augusztus 15-e van, nézzük a mai nap szülötteit. Például Bonaparte Napóleon, korzikai, franciai hadvezér, de ezen a napon született még meg Báthori Gábor, erdélyi fejedelem is, és egyébként Lesbrück Mária, honvéd főhadnagy, aki nőként harcolt 1848-ban.

0: Jó reggelt, itt a Start Rádió. Szombat reggel remélem sehova nem kell rohanni. 7 órakor frissen, nyugodtan meg lehet hallgatni a híreket, és aztán a következő órában is maradunk, és hozzuk az aktuális információk mellett a legjobb dalokat.
1: Reggeli Start. Music Latte.
2: Start Rádió.

0: a Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Megkezdődött a Paksi atomerőmű hűtését biztosító Duna szakasz vízszintemelési munkája. Magyar Péter miniszterelnök Paksról bejelentette, két keresztbe állított és szükség esetén elsüllyesztett bárkával, valamint a honvédség által épített víz alatti kőgáttal 160 méter szélességben emelik meg a folyómedrét. A Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei által tervezett átmeneti megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Érdemi közel 1000 milliárd forintos javulás történt a költségvetésben április óta, a kedvező adatok ellenére azonban Kármán András pénzügyminiszter szerint még nem lehet hátradőlni. A tárcavezető közösségi oldalán arról számolta, hogy júliusban 524 milliárd forintos többlettel zárt az államháztartás, ám augusztusban az uniós források előfinanszírozása miatt csaknem 2200 milliárd forintos kiadás terheli majd a mérleget, így a cél továbbra is a szigorú fegyelem és a fenntartható. Véradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20-ai ünnep és a

0: egészséges készletekről. A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. Több napos fesztiválá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drónfény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.

0: Sokat zene, és még több.
1: Start Rádió.
2: Elhagytuk 7 órát, szép szombat reggelt kívánok. A hétvége első napja az mindig bájos. Ébredezzünk együtt, egészen 9 óráig számítok a hallójáratokra.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
8: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és Kétsopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
9: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Reklámot hallottak.

0: reggelt, itt a Start Rádió, mi sok zenét, és most még többet játszunk. Itt a nyár, nagyon remélem, hogy mindenkinek marad egy kis szabad ideje, lehet egyet kirándulni ilyenkor a hétvégén. Arra érdemes figyelni, hogy azért meleg lesz odakint, és persze az UVB sugárzás is erős, úgyhogy ha szabad téren töltenék a mai napot, akkor gondoskodjanak a bőrük védelméről.
1: Reggeli Start, Music Latte, Start Rádió.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió sok zenével, és most még többel. Augusztus 15-e van. Ezen a napon halt meg Esztergomban első Szent István Magyarország királya. Nagy boldogasszony napját is ezen a napon tartják, és ezen a napon kezdődött meg a legendássá vált Woodstocki Rock Fesztivál 1969-ben.

0: Itt a Start Rádió pillanatok kérdése, és 8 óra lesz. Csodaszép szombat reggelt kívánok! Egészen délelőtt 9-ig maradok a mikrofonnál, és természetesen a következő órában is aktuális információk, fontos érdekességek, és hát, ahogy szoktuk, kevés szöveg, sok jó zene.
1: Reggel is Start! Music Latte! Music Latte! Finoman ébreszt!
2: Start Rádió!

Köszönöm, hogy együtt kezdjük a mai reggelt is, a Start Rádiót hallgatják. Mi sok zenét és most még többet játszunk. Rengeteg érdekesség, hogy a reggeli nyújtózkodás is már tartalmasan teljen vagy a kávé elfogyasztása, és mindezek mellett sok jó zene. Csabán a Starton. Sokat.

0: Rádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Rádió. Reklám.
3: Ha vasárnap,
4: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
5: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
6: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
7: Miért szeretem a Csavai strandot? Mert minden közel van egymáshoz. A szauna, a büfé, az uszoda. Nem kell sokat gyalogolni.
8: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
9: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu, vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
10: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Helyszíni felmérés, gyors gyártás és szállítás az ország egész területén. Ezeket mind megoldják az ácsfás fiúk. Részletek ácsfa.hu. Ácsfa Kft. Tetőt készítünk az álmoknak.
11: Külterületen élsz? Vagy tervezed, hogy nyugalmas helyre költözöl, de jó minőségű, gyors internetet keresel? Ne keresd tovább! Az InternetX-nél megtalálod! Vezeték nélküli internetszolgáltatás, gyors kiépítési idő, korlátlan adatforgalom. Békés Csabán és a megye több településén akár külterületen is elérhető. Részletekért hívd a 66 333 333-as telefonszámunkat. InternetX. A minőségi választás.
1: Reklámot hallott.

0: Ez a Start Rádió, a nyári depresszióról beszélgetünk. Mi is ez? Hasonlóan a téli depresszióhoz olyan formája ennek a korképnek, ami szezonális mintát követ, az évszakok váltakozásához kapcsolódik. Szezonális depressziónak vagy szezonális affektív zavarnak nevezzük, és akkor beszélhetünk róla, ha a depressziós tünetek legalább két egymást követő szezonban fennállnak, majd az azt követő szezonban meg is szűnnek. Milyen tünetekről ismerhető fel? Na mindjárt ezt is Gorcsó alá vesszük.
1: Reggeli Start. Music Latte. Start.

of the groove.

0: Start Rádió.
1: Ez a Start Rádió, a nyári depresszióról beszélgetünk. Milyen tünetekről ismerhető fel? Ezen tünetek a kedvetlenség, a csökkent aktivitás, fáradékonyság, fokozott ingerültség, alvási nehézségek, étvágytalanság, reménytelenség érzése, meg az, hogy amiben addig örömünket leltük, az már kevésbé lelkesít, és nem találunk örömet a mindennapokban. Fontos jellemző, hogy a tavaszi hónapok végén alakulnak ezek, és a nyár végével csökkennek, vagy akár teljesen el is múlnak.

Ez a Start Rádió. Pár perccel járunk 9 óra előtt. Mi sok zenét és most még többet játszunk reggel is, és persze a nap hátra lévő részében is, úgyhogy érdemes 0-tól 24 óráig a Starttal tartani. Én köszönöm szépen a mai figyelmet, jövök holnap is, reggel 6 órától rádiózhatunk együtt. Sok.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Üdv a fedélzeten, hozom ma is a jó zenéket és az érdekességeket a nagyvilágból. Nem sokára nyitjuk kalendárimunk mai ablakát, rádiózzunk együtt.
1: Start Rádió.
2: Hú, de laza!

0: Start Rádió.
1: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projekt partnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alap támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
1: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám. Vagy miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyógyvizel valami csodálatos. Itt is szoktuk megbeszélni a barátnőkkel a legfontosabbakat minden héten.
4: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
5: Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
6: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.

0: Rádió.
1: Hú, de laza!
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napi laza szól. Itt van néhány gondolat a jó zeneink között, a mai napi események armadája. 1969-ben a mai napon kezdődött meg a legendássá vált Woodstocki Rock Fesztivál. 400-ban, ezen a napon, tehát több mint 1600 évvel ezelőtt pedig elkezdték ünnepelni a nagy boldogasszony napját is. Eddig számolják vissza legalábbis ennek történetét. Ezek voltak a mai nap érdekesebb történetei, és most ismét mindjárt zene.

0: Start Rádió.
1: És még több.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a napi lazaszol. Az óránk lassan a végéhez ér, de a következő 60 percben is itt vagyok önnel. A mai névnaposaink a Máriák, nekik nagyon boldog névnapot, én pedig a következő 60 percben is hozom akár nekik, akár pedig mindannyiunknak a jó zenéket.

0: Sok zene és még több a Start Rádión a Napilaza szól. Ebben az órában is hozok meg annyi érdekességet, és az egészségünkre is fókuszálunk, például egy picit a stresszmentesítéssel foglalkozunk, rádiózunk együtt, ismét itt egy jó dal.
1: Napilaza, vedd könnyedén!
2: Start Rádió!
1: Hú, de laza!

0: Napi laza. Vedd könnyedén.
1: Start Rádió.
0: Hú, de laza.
2: Sok zene és még több a Start Rádión a Napi laza szól. Itt van néhány gondolat az egészség megőrzés egyében a stresszmentesítéssel foglalkozunk. A stressz folyamatos feszültség vagy tartós idegesség, mely rendszerint egy vagy több állandó negatív ingerre adott tartós válaszreakció a szervezet részéről. Ha ez tartósan fennálló állapot, akkor akár komoly egészségkárosodást is eredményezhet, mivel gyengíti a szervezet ellenálló képességét. A krónikus stressz veszélyei közé tartozik a megemelkedett vérnyomás, a szívbetegség és a depresszió. A szervezetünk jelzései tartós stressz esetén lehet a krónikus fáradtság, fejfájás, szórakozottság, feledékenység, fokozott vagy csökkent étvágy, alvászavarok, betegségek. A stressz nem csak fizikai tüneteket okozhat, hanem szellemi és mentális viselkedési tünetek is kialakulhatnak ennek következtében. Az ember a lélek és a test egysége, így az optimális egyensúlya a lelki harmóniánknak és testi egészségünknek a kulcsszava. Jó egészséget!

0: Sok zene és még több a Start Rádión a napilaza szól. Ennek a végéhez értünk ma is, gyorsan eltelt ez a két óra, remélem, hogy a délután és a napunk további része is gyorsan eltelik, majd további szép napot kívánok, én már a búcsúzom.
1: Sok a zene, és még több.
2: Start Rádió.

0: Csabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 15-e szombat déli 12 óra van. Elindult a termelés a Vulcan Shield Békés Csabai üzemében. Iskolatáskákat, kerékpárokat gyűjtenek rászoruló gyerekeknek Békés Csabán. Aranyérmes lett a magyar csapat makrogazdasági versenyen. Ezüstérmes lett a szarvasi pékműhely különleges kenyere. Már is mondom a részleteket. A Vulcan Shield Békés Csabai gyárában megkezdődött a termelés. Komjáti Lóránt operációs vezető részletesen ismertette, miért esett a beruházó választása a Viharsarki megyeszékhelyre, milyen speciális anyagokat gyártanak az üzemben, és milyen mértékű munkahelyteremtés várható a következő években. A cég tulajdonosai több országot és magyarországi várost is megvizsgáltak, mielőtt Békés Csaba mellett döntöttek. Komjáti Lóránt elmondta, hogy a tulajdonosok olyan helyszínt kerestek, ahol nagyobb beruházásra alkalmas terület és megfelelő önkormányzati együttműködés is rendelkezésre áll, így esett a választás Békés Csabára. A vállalat a Linamartól bérel egy 8000 négyzetméteres csarnokot a 44-es elkerülő út közelében, ahol már elindult a gyártás. A munkaerő összetételéről szólva hangsúlyozta, hogy a magyar entitáshoz kizárólag magyar állampolgárokat szerződtetnek. Jelenleg 5 gépkezelő operátor, 2 karbantartó, 6 menedzser dolgozik az üzemben. A bővítés során is magyar munkavállalókra számítanak, a kínai alkalmazottakat nem kívánnak foglalkoztatni. Ugyanakkor a rendkívül specifikus technológia miatt átmenetileg érkeznek szakemberek a shanghai és a jiangsui gyárakból, hogy betanítsák a helyi dolgozókat. A termelés jelenleg a teljes gyártási technológia utolsó 4-5%-át fedi le. Egy speciális szálanyag, az alumínium és kerámia oxid ötvezetéből készült kerámia mátrix kompozit szövése zajlik. A vezető elmondta, hogy magas hőállóságú anyagokat készítenek, amelyeket az űriparban és a nehéziparban használnak fel. A rakéták orrkúpjának és hajtóművének hőszigetelésére, valamint az olajfinomítókban, vegyi üzemekben és kemencéknél alkalmazzák ezeket a könnyű, de törésbiztos szöveteket. Komjáti Lóránt kiemelte, hogy a békéscsabai gyártás jelenleg tisztán fizikai folyamat

környezeti terhelés nélkül. A leholó anyagot visszaforgatják, a dolgozóknak pedig nem szükséges egyéni védőfelszerelést viselni. A csarnok hangulatáról szólva úgy fogalmazott, hogy nem olyan munkahelyet működtetnek, ahol kihagyják az emberekből az utolsó szúzt. A környezet oldott, a teljesítési mutatókat pedig jó hangulatban teljesítik. A beruházáshoz kapcsolódóan kerékpárút is épül a gyárhoz, amit a vezetés kifejezetten üdvözöl, mivel a dolgozók jelenleg saját eszközzel járnak munkába. A vállalat rövid távon további bővítéseket tervez a csarnokban, főként az indirekt állomány, az operátorok és gépkezelők létszámát növelve. Hosszú távon a világpiaci viszonyok alakulásától függően 2030-ig 2000-2500 munkavállalóra lesz szükség Békés Csabán. A cég Magyarországi Kutatás-Fejlesztési Központot is létrehoz, amely szeptemberben kezdi meg működését. A K+F egységhez elektromos kemencékkel felszerelt üzemrész kialakítása szükséges, ahol a speciális zselés kötőanyagok kiégetése és fejlesztése zajlik majd. A társadalmi felelősségvállalás kapcsán a vezető hangsúlyozta, jó szomszédként szeretnének jelen lenni a város életében, támogatni a helyi közösségeket és sportegyesületeket. Ha pedig a speciális feladatokhoz nem áll rendelkezésre megfelelő helyi munkaerő, a cég vállalja a dolgozók átképzését. Ismét összefogás indult Békés Csabán, hogy megkönnyítsék a nehezebb helyzetben élő családok számára az iskola kezdést. Botyánszky Bence és Bonyai Sándor kezdeményezésére iskolatáskákat, tanszereket és idén már kerékpárokat is gyűjtenek a gyerekeknek. Az elmúlt években a békés csabaiak és a környékbeliek támogatásának köszönhetően több mint 200 iskolatáska jutott el a családokhoz, ezzel ugyanennyi gyermek számára tették könnyebbé az új tanév indulását. Bonyai Sándor szociális munkás szerint Békés Csabán olyan közösség él, ahol érdemes elindítani ilyen kezdeményezéseket, mert az emberek nem elfordulnak, hanem odafordulnak azokhoz, akik segítségre szorulnak. A szervező úgy fogalmazott, hogy nagy öröm számára, hogy évről évre egyre többen csatlakoznak az alulról szerveződő akcióhoz. Hangsúlyozta, hogy a táskákba kerülő eszközök elengedhetetlenek ahhoz, hogy a gyerekek szeptemberben elindulhassanak az iskolába és tovább gyarapíthassák tudásukat. Hozzátette, hogy számára különösen hálás feladat, hogy személyesen juttathatja el az adományokat a családokhoz, akik minden évben nagy érdeklődéssel követik a gyűjtés alakulását. Botyánszky Bence óvodapedagógus felidézte, hogy már több éve meghirdetik a gyűjtést, mert sok családnak komoly anyagi terhet jelent az iskola kezdéshez szükséges felszerelések beszerzése. Az adakozási kedv folyamatosan növekszik, és nem csak táskák, hanem tanszerek, tornazsákba való felszerelés is érkezik. Idén kerékpárokat is gyűjtenek, hogy megkönnyítsék a gyerekek mindennapi közlekedését. Az adományokat a szervezőknél és több Békés Csabai gyűjtőpont lehet leadni. A pontos helyszínek listája a kezdeményezés közösségi oldalain érhető el. A Top Laptop Kft. Idén először csatlakozott a gyűjtéshez. Párzsa László ügyvezető azt mondta, hogy sok esetben nem pénzkérdése a segítségnyújtás, hiszen otthon is találhatunk jó állapotú, de már nem használt felszereléseket, amelyek másnak komoly támogatást jelenthetnek. A gyűjtés augusztus 24-éig tart, de a szervezők hangsúlyozzák, hogy azokat is várják, akik csak később tudnak felajánlást tenni. Egy iskolatáska vagy tanszer tanév közben is épp úgy nagy segítség lehet, mint az új tanév kezdetén.

0: Az ötfős magyar csapat köztük a Gyulai Nacsadomán megnyerte a makrogazdasági csapatversenyt a közgazdasági diákolimpia nemzetközi döntőjében. A fődíj egy 3 hetes online mikroökonomiai kurzus a Florida State University-n, amelyet a fiatalok 2027 tavaszán végezhetnek el. A közgazdasági diákolimpiát 2016-ban rendezték meg először Csehországban, Magyarország pedig 2019 óta szervezi meg a nemzeti fordulót és delegálja a legjobbakat a nemzetközi döntőbe, áll a hazai versenyeket lebonyolító Magyar Közgazdasági Társaság közleményében. Idén már 63 ország 160 ezer középiskolája indult el, a 3 napos görögországi döntőben pedig 30 ország csak nem 150 diákja mérte összetudását. A márciusi országos döntő alapján hazánkat Nacsadomán Olá Márton András, Ispán Szilárd Attila, Ruska Bendegúz Pál és Kozák Vencel képviselte. A versenyzők 3 egyéni írásbeli fordulóban bizonyítottak, makroökonómiából, mikroökonómiából és pénzügyekből kellett számot adni tudásukról. Az összesített eredmények alapján Ruska Bendegúz a legjobb 10 közé került, így szóban is felelhetett a nemzetközi zsűri előtt, végül pedig a 9. helyet szerezte meg. A fiatalok közül még Ruska Bendegúz Pál szeptembertől Cambridge-ben, Kozák Vencel az Erasmus Egyetemen, Nacsadomán, Olá Márton András és Ispán Szilárd Attila pedig a budapesti Corvinus Egyetemen folytatja tanulmányait. Országos elismerést kapott a szarvasi Szeretetem Pék műhely. A Magyar Pék Szövetség Szent István napi kenyérversenyén spenótos fokhagymás kenyerük 2. helyen végzett az innovatív kenyér kategóriában. Egy kis szarvasi műhely merész ötletéből született az a különleges kenyér, amely most az ország legjobbjai között bizonyított. A végeredmény az ezüstére. Petneházi Andrea, az Öldikó cukrászda Szeretetem Pék műhely tulajdonosa úgy fogalmazott, még ízlelgeti ezt a mondatot, és hangsúlyozta, a siker mögött nem egy egyetlen ember áll. A háttérben egy összetartó csapat dolgozik hétről hétre, dagasztanak, sütnek, pakolnak, kóstolnak, javítanak vagy újra kezdenek, és mindenek előtt hisznek abban, amit csinálnak. Andrea büszke a kenyérre, de még büszkébb arra a közösségre, amely mindvégig mögötte állt. Az ezüstérem így nem csak a kenyéré, hanem egy egész szarvasi csapaté. A pékműhely története és a profi fotók hamarosan tovább gazdagítják ezt a sikert, egyelőre azonban marad az öröm, és abból, ahogy Andrea fogalmazott, most igazán sok van. Hatalmas területen pusztítottak a lángok Békés külterületén csütörtökön. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint 10.000 négyzetméternyi legelő, valamint 1.000 négyzetméternyi erdő aljnövényzete égett. A békéscsabai hivatásos és a békési önkormányzati tűzoltók több vízsugárral fékezték meg a tüzet, személyi sérülés nem történt. Nem csak szabadtéri tűzeset miatt riasztották a szakembereket, Mezőberényben egy családi ház udvarán csaptak fel a lángok, amelyek átterjedtek a palafedésű melléképület tető szerkezetére is. A békéscsabai hivatásos tűzoltók 2 vízsugárral oltották el a tüzet, ott nem sérült meg senki. Ez volt a Csabai Híradó itt a Start Rádión. Köszönöm a figyelmet, további szép napot kívánok!
1: Csabai Híradó, Csabai Híradó. A Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Start Rádió. Kérd te is dalt a startradio.hu-n.
4: Kívánságműsor a Start Rádióban.
5: Imádom,
4: hogy
5: ide jó zenék vannak itt.
4: Ez nem csak egy szimpla kívánságműsor. Ez a kívánságműsor.

0: Sport Rádió.
1: Ez a Sport Rádió, sok zene is, még több benne, pedig indul kívánság műsorunk. Kinek milyen dalt játszatok? Várom a zenei kéréseket a rádió weboldalán. Én Gici Adrián vagyok, és mindenkinek szép napot kívánok. Itt van legelső kérésünk. Sziasztok, Andi vagyok, és a férjemnek szeretnék küldeni egy dalt, üzenem neki, hogy nagyon szeretem.

0: Sportrádió.
1: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csabacenterben. Részletek csabacenter.hu.
4: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra! Megbízható internet szolgáltatót keres. Alföld.net. Internet pont neked. Békés megye több mint 30 településén és külterületeken is. www.alföld.net. 66 520 600.
5: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Hát a szauna után a merülő medence valami csoda. Úristen, totális felfrissülés.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? A Stubburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu, vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
1: Reklámot hallottak.

Hat rádiósok zene, és még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják. Üzeni dolt kérni a rádió weboldalán lehetséges. A következő kéréssel megyünk tovább. Sziasztok, Zoli vagyok, és a páromnak, Rékának szeretnék küldeni egy dolt, csak úgy, mert szeretem. Szép hétvégét mindenkinek. Köszönjük szépen, nektek is csoda szép szombatot.

0: Start Rádió.
1: Start Rádió, sok zene is, még többen, ne pedig kívánság műsorunkat hallják. Annak is a végéhez érkeztünk el, az utolsó kérésünk az így szól, sziasztok! A férjemnek szeretném üzenni, hogy ne felejts el a kenyeret hazafelé, de addig is mehet valami pörgős dal, köszi! Bea, én köszönöm ezt a kérést is.

0: rádió, sok zene és még több. És ma augusztus 15-e szombat van, sok boldogságot kívánunk Mária nevű hallgatóinknak, ezúttal nekik van a névnapjuk. Híres szülinaposaink közül pedig ma ünnepel Szűcs Judit, magyar énekesnő, de ma ünnepel Varga Ferenc, magyar énekes, Ben Affleck, kétszeres Oscar-díjas amerikai színész, Jennifer Lawrence, Oscar-díjas amerikai színésznő is. Ha önök is ünnepelnének ma valamit, mi ahhoz sok boldogságot, csodaszép napot kívánunk.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin!

0: Rádió.
1: És még több. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
2: Reklám.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex. Csapjon le a bombajó árakra.
4: Hogy miért szeretem a Csabai strandot? Mert imádok csúzázni a tesómmal, főleg a zölden.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Az Ágyfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ágyfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
7: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere, ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka. Bárka. Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk.
1: Reklámot hallottak. Sok a szeret. És még több.
2: Start Rádió. Start Rádió.

0: Sport Rádió.
1: És még több.
2: Ez a Sport Rádió, sok zene és még több. Benne pedig nézzük, milyen idő vár ránk majd holnap. A napsütésé lesz a főszerep, esőt hozó felhők továbbra sem érkeznek. Az ország nagy részén élénk erős lesz a déli délkeleti szél. Kánikulában lesz részünk, a legmagasabb hőmérséklet 32 és 37 fok között alakul.

0: Ez a Stolt Rádió sok zene és még több. És ma augusztus 15-e szombat van az évből, még 138 nap van hátra. És akkor nézzünk egy-két érdekességet is. Például 112 évvel ezelőtt ezen a napon nyitották meg a forgalom előtt a Panama csatornát, amelyen elsőként egy amerikai hajó haladt át. 46 évvel ezelőtt ezen a napon Londonban megjelent George Harrison könyve, melynek címe I'm in Mine volt. És 35 évvel ezelőtt ezen a napon Paul Simon ingyenes koncertjét a Central Parkban becslések szerint 750 ezeren hallgatták. Ennyit az érdekességekből, és akkor már is zenélünk tovább.
1: Ritmus! Ritmus! A délutáni magazin! Start Rádió!

0: és még több.
1: Start Rádió.
0: Társadalmi célú reklám.
2: A GEN Green Energy Network 00147 című projekt az Interreg 6A Románia-Magyarország program keretein belül valósul meg az Európai Unió támogatásával. A program keretében sikeres pályázatot nyújtott be a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara három projektpartnerével együtt. A pályázat keretében a Kamara 356.580 euró támogatásra jogosult, melyet egy fotovoltaikus rendszer kialakítására, professzionális konferenciákra és a témában való ismeretterjesztésre fordít majd. A pályázat az Európai Regionális Fejlesztési Alaptámogatás támogatásával valósul meg, amely az összegből 285.264 eurót biztosít. Készült a Békés Vármegyei Kereskedelmi és Iparkamara megbízásából. Jelen anyagtartalma nem feltétlenül tükrözi az Európai Unió hivatalos álláspontját.
0: Társadalmi célú reklámot hallottak. A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex. Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Vidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex. Csapjon le a bombajó árakra.
5: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert a gyerekeim imádják. Sokat vagyunk kint a nyári melegben.
6: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
7: Tudtad? Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
0: Reklámot hallottak.
8: This is the house that funk builds. Groove

Ez a Stolt Rádió, sok zene is még több. Benne pedig ideje elköszönöm önöktől, hiszen én már ennyi voltam. Búcsúzom a következő gondolattal. Ami a legnagyobb, azt nem éred el pénzzel. Élni szívből kell, nem izomból vagy ésszel, mert látni tudni kell, és nem elég, ha nézel. További szép hétvégét, jó rádiózást, a lehető legjobbakat kívánom önöknek. Az elmúlt órákban Géczi Adrient hallották. Köszönöm a figyelmet. Sok.

0: Sportrádió.
1: Most múlik pontosan, engedem, hadd menjen.

0: Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 3 óra, sziasztok, ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Aracki Zoltán, még ebben az órában jön Tom Jones és Mansa T közös dala a Sex Bomb, itt lesz a Level 42, Peter Gabriel és Robbie Williams egy-egy felvétel. Kérdemes délutánt, jó hétvégét! A Starton a Depeche Móddal kezdik ezt az órát. Szóval a Persona Jesus.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra.
3: Az Ácsfa Kft. A szeglemezes és hagyományos tetők specialistája. Részletek ácsfa.hu. Tetőt készítünk az álmoknak.
4: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
5: Elérhetővé vált mikrohullámú internetszolgáltatásunk Telegerendáson és két Sopronyban is. Így már itt is rendelhető az Internet X szolgáltatása. Ha még nem érdeklődtél, ne habozz! Keresd minket a 66 333 333-as telefonszámunkkal. Internet X, a minőségi választás.
6: Az isteni gondviselés gyógyszertára teljes körű szolgáltatással, bioderma és úriás termékek forgalmazásával, parkolási lehetőséggel és tanácsadással várja a gyógyulni vágyókat. Isteni gondviselés gyógyszertára, a hagyományos patika, Békés Csaba, a Deák utca 5, a református templomnál. Isteni gondviselés gyógyszertára, a Deák utcai patika.
0: Reklámot hallottak. Sok a zene,
7: sok a zene,
0: és még több.
7: Start Rádió.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Ha te is olyan típus vagy, hogy azt szoktad mondani, hogy ez biztos jó lesz valamire, akkor ez a sztori neked szól. Képzeld el, 2007-ben a nagy tech guru Steve Jobs kiáll San Franciscóban és megmutatja a világnak az első okos telefont. Nincsenek gombok, csak érintő képernyő, az emberek megnéznek, mint akik most látták meg a jövőt. 499 vagy 599 dollárért lehetett hazavinni, attól függően, hogy mennyi fért rá, 4 vagy 8 gigabájt. Ma már egy fotó lassan több helyet foglal. Na de, jön Karen, a kozmetikai tetováló művész, aki kap egy ilyen 8 gigás csodát ajándékba. És mit csinál? Semmit. Nem bontja ki, nem kapcsolja be, nem szelfizik vele, bedobja a fiókba. Ott pihen, hánykolódik, mint egy technológiai csipke rózsika, aztán telnek az évek, és a poros kis dobozból aranytojás tojó tyúk lesz. Árverésre kerül, először 30 ezer dollár körül jár a licit, aztán valaki azt mondja, duplázok, és 63.356 dollár 40 cent, azaz több mint 22 millió forintért kelt el egy bontatlan 2007-es mobiltelefon. Na, este átnézem a fiókom, hát van benne egy bontatlan MP3 lejátszó, vagy valami.

Ez tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Azt írja a firstclass.hu, hogy Kína Kuchou tartományának fővárosában, Kuyang üzleti negyedében áll egy 121 méter magas felhőkarcoló. És hogyha még ez nem lenne elég feltűnő, a 108. méterről konkrétan vízesés zúdul alá az oldalán. Nem egy csöpögő eres csatornáról beszélünk, hanem a világ legnagyobb mesterséges vízeséséről. Négy brutálisan erős 185 kilowattos szivattyú tolja fel a vizet, és óránként több 10 000 forintnyi áramot teszik meg a rendszer. Szóval ezt nem kapcsolják be csak úgy, hogyha unatkoznak egy kicsit. A víz egy 4 szint magas tartályban gyűlik össze, első vízből és az épület tisztított szennyvízéből. Az egész inkább egyébként erődemonstráció, mint praktikus megoldás, olyan, mint hogyha valaki azt mondta volna, hogy oké, van egy felhőkarcolónk, de mi lenne, ha még a Niagara hangulat is jönne hozzá. Egy biztos, ha ott sétálsz alatta, az esernyő nem árt.

2 nyilvántartás célja a visszaélések megelőzése és a közbeszerzések tisztaságának megteremtése, emellett a lépés az uniós források felszabadításának is az egyik feltétele. Az érintett cégeknek ugyanakkor lehetőségük van az öntisztázásra is, ha 20 napon belül igazolják megbízhatóságuk helyreállítását és a kár megtérítését, törölhetik őket az adatbázisból. Milliárdos mentőautó beszerzésekkel és javításokkal kapcsolatos iratokat, valamint adathordozókat foglaltak le a Nemzeti Nyomozóiroda munkatársai az Országos Mentőszolgálat 2 budapesti telephelyén. A nyomozói akció alig

0: hatósági eljárás hátterében az elmúlt évtized nagyértékű, gyakran egyajánlatos jármű beszerzései és a szervizelési szerződések állhatnak. Ősztől nyilvánossá válhatnak a magyar kórházak fertőzési adatai, amelyeket egy új online felületen intézményenként lehet majd megtekinteni. A nyilvánosságra hozatal két lépcsőben történik, szeptember 1-től a 2022-es pont prevalencia vizsgálat és a járványok adatai, míg november 30-ától a véráram fertőzések és a multirezisztens kórokozók mutatói lesznek elérhetők. Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos hangsúlyozta, az adatok közzétételének nem a megbélyegzés vagy a rangsorolás a célja, hanem a fertőzések feltárása és a betegbiztonság javítása. Ha lemaradtak volna híreinkről, keressék fel a Körös Hírcentrum weboldalát, ahol további hasznos információkat is találnak.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 4:02, ez a Start a 98.4-en, a Recki Zoltán vagyok, hozom rövidesen a Kintől a Summer Only Be Now című dalt, itt lesz az Erasure-től a Start, Nick Kamen-től az I Promise Myself, és jön majd Jimmy Cliff, valamint a Higher and Higher. Kedves délutánt, jó hétvégét, a Starton a messzívetekkel folytatjuk. Itt az Unfinished Sympathy.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: 25 év. 25 hét. 25, mondom, 25 millió. Nyereményjáték a Csaba Centerben. Részletek csabacenter.hu.
3: Csapjon le a bombajó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, a Viria udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bombajó árakra!
4: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert egy gyógykezeléses kúra után úgy érzem, mintha kicseréltek volna.
5: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
6: Tudtad? A Stoburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívd minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
7: Vállalkozások, figyelem! Elérhetővé vált az Internetix szupergyors optikai internetszolgáltatása Békés Csabán a Csorvási úton. Így már itt is rendelhető kábeles szolgáltatásunk. Ha még nem érdeklődtél, hívd ügyfélszolgálatunkat a 66 333 333-as telefonszámon. Internetix, a minőségi választás.
0: Reklámot hallott.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zenés, még több. Történelmet írt két magyar finomság. Hivatalosan is hungarikum lett a tepertős pogácsa és a becsési savanyú káposzta, ezzel pedig kereken 100-ra nőtt a hungarikumok száma. A bejelentést az Agrárminisztérium tette közzé, Nagy István miniszter pedig meg is indokolta, ezek az ételek nem csak finomak, hanem a magyar identitás részei is. A tepertős pogácsa a magyar sós sütemények királynője. Ott van lakodalomban, foci meccsen, nagymama konyhájában, és persze ott, ahol csak egyet eszem, aztán lesz belőle 15. A becsési savanyú káposzta pedig generációkon át öröklődő sváb recept alapján készül, tele C-vitaminnal, karakterrel is, azzal a bizonyos csípős, savanykás boldogsággal. Nincs rendes töltött káposzta nélküle, és ha már értékek, a magyar értéktár is bővült, immár 164 nemzeti kincs szerepel benne. Például bekerült az Ulti kártyajáték, és a legendás magyar csodakanca kincsem is, aki veretlen maradt a pályán. Szóval mostantól hivatalos, amikor pogácsát majszolunk savanyú káposztával, épp egy darabka a nemzeti örökséget fogyasztunk.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Körös Hírcentrum.
0: Programajánló.
2: Az Apokalipszis bibliai jövendőlések Dürertől Kondor Béláig című kiállítás szeptember 13-áig látható a Szép Művészeti Múzeumban. A tárlat az Új Szövetség utolsó könyvének, János jelenéseinek látomásos szövegét idézi meg, bemutatva, hogyan inspirálta az a képzőművészetet a középkortól a napjainkig. Eltűnt szigeteink dinoszauruszai. Kiállítás a Munkácsy Mihály Múzeumban az október 31-éig látogatható tárlat a Kárpát-medence késő krétakori, különlegesen kistestű dinoszauruszait mutatja be interaktív elemekkel, VR szemüvegekkel és tudományos rekonstrukciókkal. A programokhoz jó szórakozást!
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Az év végéig még bizonyos ügyekben használhatják régi könyvformátumú személyi igazolványokat az érintettek, közölte a belügyminisztérium. Bár ezek az okmányok augusztus 3-án érvényüket vesztették, a kifizetésekhez, az egészségügyi ellátáshoz, az utazás

0: tavasztal 160 méter szélességben emelik meg a folyómedrét. A Budapesti Műszaki Egyetem szakemberei által tervezett átmeneti megoldás célja, hogy a Duna apadása miatt ne kelljen leállítani a működő paksi blokkokat. Többnapos fesztivállá alakul az idei augusztus 20-ai ünnepség sorozat, amely a megszokott 18 milliárd forint helyett mindössze 4 milliárd forintból valósul meg. Az augusztus 19-től 23-áig tartó rendezvények központi látványossága a Lánchíd és a Margit híd között megrendezett drón, fény és tűzi játéksó lesz, amely idén 10 perces pirotechnikai elemet tartalmaz.
1: A Körös Hírcentrum híreit hallották.
2: 5 óra múlt 2 perccel. Sziasztok, ez a Start a 98.4-en. A Reszki Zoltán vagyok. Jön nem sokára a United Six és a Love Religion. Itt lesz Alanis Morissette, a Gorillaz és a Pet Shop Boys egy-egy dal. És kellemes délutánt hallgass a Startot, az Aerosmith-t itt a Love in an Elevator.

0: következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Ha vasárnap,
3: akkor légvárnap. Irány a Csaba Center.
4: Augusztus 30-áig minden vasárnap ugrálóvárak, csúszdák és trambulin vár. Te vásárolsz, a gyerek ugrál, mindenki jól jár. Vásárolj 2500 forint felett, keresd fel az infópultot és kérd a játékkuponokat. Részletek csabacenter.hu. Csaba Center. Élmények várnak.
5: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfűek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjószőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avilia udvarban. Telefon 66-443-494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra!
6: Miért szeretem a Csabai strandot? Mert nagyon kedves és segítőkész a személyzet, és ez nekem fontos.
7: Árpád fürdő. Több mint 100 éve Békés Csaba szívében.
8: Tudtad? Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Yeah! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
9: Legyen szó mikrohullámú vagy optikai kábeles hálózatról, az Internet XL búcsút inthetsz a szakadozó internet kapcsolatnak. Válts most az Internet X internet szolgáltatására és tapasztald meg a sebességet. További információért érdeklődj a 66-333-333-as számon, vagy látogass el a Békés Csaba Jókai út 23/7 szám alatti ügyfélszolgálatunkra. Internet X, a helyi internet szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sok a szene,
10: sok a szene,
0: és még több.
11: Start Rádió.
12: It's the music that we choose. It's the music that we choose. It's

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Megvan, mi az, ami nélkül ma már szinte nincs magyar vacsora. Ez nem a kenyér, nem a rántott hús, hanem a mobiltelefon. Egy friss felmérés szerint 10-ből csak 3 magyar ül le úgy minden nap vacsorázna családjával, hogy közben tényleg csak egymásra figyelnek. A többieknél megy a tévé, valaki görget, valaki videót néz, a fiatalabbak pedig simán TikTokoznak 2 falat között. A kutatást egy magyar-olasz élelmiszeripari cég készítette, és kiderült, a magyarok 54%-a maximum 1 napig bírná ki mobil nélkül. Sőt, a 40-es korosztálya leginkább függő, minden negyedikük bevallotta, hogy 1 percet sem tudna telefon nélkül tölteni. A közös vacsora pedig közben lehetne a nap legjobb része. 68% szerint az együttlétet jelenti, 10-ből 6 ember szerint igazi kikapcsolódási lehetőség. Ehhez képest minden negyedik asztalnál legalább 1 ember a kijelzőt nézi. És most jön a kreatív megoldás, egy kampányban már létezik úgynevezett telórejtő deszka, ide kellene lerakni a mobilokat evés előtt, mint egy modern kenyértartó, csak itt az értesítések maradnak kívül. Justified ancients of New York.

Ez a Start a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Képzeld el, hogy állsz a hideg februári estében, vacogsz egy kicsit, és egyszer csak a vízesés lávává változik. A helyszíne a legendás Yosemite Nemzeti Park, ahol minden évben nagyjából másfél-két hétig naplemente előtt pár perccel megtörténik ez a csoda. A Horsetail Fall vízesése ilyenkor narancs-vörös fényben ízik, mintha olvadt kőzet zúdolna le a szikláról. A trükk pedig nem trükk, nem CGI, nem hollywoodi varázslat, hanem a nap. Ahhoz, hogy működjön a tűzesés, előbb kell egy kis hó, hogy legyen mit megolvasztani. Aztán kell derült ég napnyugtakor, és persze megfelelő nézőpont. Hogyha minden klappol, akkor nagyjából 5-15 percig olyan a látvány, mintha a természet rákapcsolta volna a látványtechnikát. Mielőtt ezt a jelenséget 1973-ban felfedezték, a parkban tényleg rendeztek tűzesést, égő mágiát borítottak le a szikláról a turisták kedvéért. Igen, ez tényleg megtörtént, 1968-ig, ma már szerencsére a nap intézi ezt a sót.

0: Ritmus. Ritmus. A délutáni magazin.
1: Start Rádió.
2: 6 óra, ez a Start a 98.4-en, ahol ebben az órában hozom Eric Clapton slágerét, majd a Save a Chuville, érkezik az AHA, a Spin Doctors, és hallhatjuk majd Michael Jackson egy dalát is. Kellemes délutánt hallgassátok a Startot, benne Madonnát. Szól a Cherish.

0: A következő műsorszám 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Csapjon le a bomba jó árakra a Domexben. Padlószőnyegek már 2690 forinttól, műfüvek pedig 2990 forint négyzetméter ártól kaphatók. Laminált padlók, PVC padlók, darabszőnyegek, valamint gyapjúszőnyegek hatalmas választékban készletről megvásárolhatók a Domexben. Domex, Békés Csaba, Szerdahelyi utca 20, Avidia udvarban. Telefon 66 443 494. Domex, csapjon le a bomba jó árakra.
3: Tudtad? A Stobburger és pizza nem zárt be, csak megújult. Mostantól Bárka néven várnak rád a Gőzmalom téren, a Malommal szemben horgonyzó hajón. Ugyanaz a minőség, ugyanaz a hely, még jobb csomagolásban. Kézműves burgerek, lassan keresztett, ropogós pizzák, frissítő koktélok, finom alkoholos és alkoholmentes italok, könnyű saláták és bőséges tálak. Minden, amire egy igazi gasztronómiai élményhez szükséged van. Gyere el! Ülj le a fedélzeten, vagy rendelj otthonról. Házhozszállítás www.stoppizza.hu vagy hívj minket telefonon. Bárka! Bárka! Ugyanaz a csapat, ugyanaz a minőség, új név, új kaland. Gyere, kösd ki nálunk!
4: Kapcsolódj ránk, hogy velünk kikapcsolódhass.
5: Internetix.
4: Internet, TV, telefon egy szolgáltatónál.
5: Internetix.
4: Díjmentes bekötés.
5: Internetix.
4: Legmodernebb optikai hálózat.
5: Internetix.
4: Megbízható, elérhető, korlátlan.
5: Internetix.
4: Ne várj, érdeklődj a 66 333 333-as számon.
5: Internetix.
4: Internetix, a Békés Csabai szolgáltató.
0: Reklámot hallottak. Sokat nem mond, sokat nem. És még több.
6: Start Rádió.

Ez tart a 98.4-en, ahol sok a zene és még több. Van az a bakancslista, amit nehéz überelni, de amit most hallasz, az konkrétan be van járva. Egy szegedi egyetemi docens, dr. Bajmóczi Péter olyan dolgot vitt véghez, amitől még a GPS is tapsolna. Bejárta Magyarország mind a 3155 önálló települését. Mindet, egytől egyig. Az oktató a Szegedi Tudomány Egyetem földrajz tanszékén tanít, és a terep gyakorlatok közben jött az ötlet, mi lenne, ha egyszer tényleg minden faluba eljutna. Akkor még több mint 1000 hiányzott a listáról. 10 év kellett, mire az utolsó kettőt, a somogyi Rinya Újnépet és Varászlót is kipipálta 2014 nyarán, és nem autóval, körbe autózva, integetve a határból, sokszor tömegközlekedéssel ment, sétált a belterületen, tényleg ott volt. Járt olyan faluban, ahol már csak egyetlen ember él, és olyan helyen is, amit teljesen eltüntettek, például Derenken, amit egykor vadász terület miatt számoltak fel. Volt, hogy majdnem ott ragadt, mert szökött állami gondozottnak nézték, na ez már igazi kalantúra. És a történet nem állt meg, most az úgynevezett egyéb belterületeket járja, vagyis azokat a kisebb település részeket, amiket még a térkép is alig talál meg.

Mágus tart a 98.4-en. Az elmúlt néhány órában Aracki Zoltánt hallottad. Holnap 3-tól ismét jövök, addig is hallgassátok a startot. És legyetek jók, ha tudtok. Viszont hallásra, sziasztok!

0: Körös Hírcentrum hírei.
1: Köszöntöm Önöket, én Sipos Marianna vagyok, és jöjjenek a Körös Hírcentrum hírei. Több mint 6,1 milliárd forintot csoportosított át a kormány az asszály és a vízhiány elleni kárelhárítási, valamint védekezési feladatok finanszírozására. A magyar közlönyben megjelent határozat szerint a forrást a központi maradványelszámolási alap terhére biztosítják az országos vízügyi főigazgatóság által ellátandó feladatokra. A döntéssel azonnali pénzügyi keretet nyújtanak a rendkívüli szárazság okozta kármentesítésre és a vízügyi igazgatóság védekezési munkálataira. Véradásra hívja a lakosságot a közelgő augusztus 20-ai ünnep és a hosszú hétvége előtt az Országos Vérellátó Szolgálat és a Magyar Vörös Kereszt. Bár a hazai vérkészlet jelenleg stabil, a munkaszüneti napok miatt előre gondoskodni kell a folyamatos betegellátáshoz szükséges készletekről. A szervezők arra kérik az egészséges állampolgárokat, hogy a napokban keressék fel a véradópontokat, ahol a nyári kampány keretében koncertjegyeket is nyerhetnek. A helyszínekről és az időpontokról a véradás.hu oldalon lehet tájékozódni. A szárazság és az azzal összefüggő táplálékhiány miatt a szokásosnál korábban indultak el afrikai telelőhelyeik felé a gólyák Szlovákiában. A Szlovák Madárvédő Egyesület ornitológusai szerint a vándormadarak már a múlt hét végén népes csoportokba keltek útra, és helyenként a nádirigók, a posszáták, valamint a fecskék is követték őket. A szakemberek kiemelték, a korai költözésért elsősorban a tartós hőség és a táplálékforrások megfogyatkozása a felelős. A világ 5 legnehezebben megtanulható nyelve közé került a magyar a történelem során megmaradt nyelvek vizsgálata alapján. A napjainkban használt mintegy 7500 nyelv közül a magyar nyelvtani komplexitás és

0: Rádió.
1: Sok zene, és még több.
2: Start Rádió.
1: Magyar óra.
3: Magyar óra.
4: Start Rádió.
5: Üdvözlöm Önöket, Önök Nédo Gézát hallják, ez itt a Start Rádió a 98,4-en. A most következő órában csak és kizárólag magyar slágereket fognak hallani. Jön a 100% magyar óra. Kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek.

0: Magyar óra. Magyar óra.
1: Start Rádió.
2: Ez a Start a 98.4-en. Az elmúlt egy órában csak és kizárólag magyar slágereket hallhattak. Ez volt a 100% magyar óra. Várom önöket legközelebb is. További kellemes rádióhallgatást kívánok mindenkinek. Nédó Géza voltam. Viszont hallásra.

öreg. Na és akkor mi van? Nem az a lényeg, ki vagy, ha nem mögötted ki van. Ha valaki elad az út, aki nem az nulla. Itt vagy én, nem én, vagy te vagy a hulla. De soha sem nézem be a dolgok mögé. Hol az igazság? Itt megáll az ész, te megmész tovább. De ész nélkül hova jutsz, beverik a pofát.

Szeretete szel azzá, mert féltékeny vagy rám, hogy viszem a kasszát. Te próbálod majd szépen, és finoman ez lószak. A világ az nem ilyen, a nyakadon a baj. Egy úcska szemés, tici, amilyen én vagyok, tükröt tartok, hogy lássátok magatok, mert van, aki olyan nagy góri lesz, mint Sonny Black. Van, aki egy senki marad, hát ez az élet. Van, aki elájul engem, mint Donnie Brasco. Van, aki mindig hű marad, mint letérő Jane. Ha bekerülsz a sírja, hogy nyisd a gácsi. Egyik cell a társad, Oszdi, a másik Zsadányi. Az Oszdi a köcsé, a jó megszúrnak. A Zsadányi megörül majd a csomagodnak. Lehúzol egy pár évet, és amikor szabadulsz, úgy tűnik a pár, hogy leperget vagy húz.

Sport Radio. Would you run and never look back? Would you cry

gyorsan megittam, még hetet ugyanabból. És bólogattam, és megválogattam a szavaim, akár egy út. Az ágyában arra ébredtem, hogy a fülem.

Reggel fél hat, és ráadásul hétfő. Megint fel kell kelni, ez nem szereti ő. Veti a rapper, kiugrik az ágyból. Hogy kiugrik a szózás, meggondolja százszor. Felvesz egy bőnacit, baseball sapkát, és felhúzza a vadi új csukát. Megint egy nap, jaj, unalommal teli. Megint a tanulás irány, suli. Jó reggelt kívánok, jó reggelt mondja. De hogy mi a jó a reggelben, azt ő se tudja. Kilép a

0: egy mögött lopva. Gondolta, megismerkedek vele, pár óra, és yeah. Na de, ember tervez, a nő meg végez. S ha nem vigyázunk, akkor végleg kivégez. Peti is óvatlan volt most, lassan, de biztosan. Onda ment a lányhoz, amíg ő nevet leszi, Peti bátya, Mighty.
1: Az enyém egyszerűen

0: Szabai Híradó, a Start Rádió minden nap délben jelentkező hírműsora.
1: Önök a Start Rádió minden nap jelentkező hírműsorát, a Csabai Híradót hallják. Köszönti Önöket a hírszerkesztő Csőszi Viktor. 2026. augusztus 15-e szombat déli 12 óra van. Elindult a termelés a Vulcan Shield Békés Csabai üzemében. Iskolatáskákat, kerékpárokat gyűjtenek rászoruló gyerekeknek Békés Csabán. Aranyérmes lett a magyar csapat makrogazdasági versenyen. Ezüstérmes lett a szarvasi pékműhely különleges kenyere. Már is mondom a részleteket. A Vulcan Shield Békés Csabai gyárában megkezdődött a termelés. Komjáti Lóránt operációs vezető részletesen ismertette, miért esett a beruházó választása a Viharsarki megyeszékhelyre, milyen speciális anyagokat gyártanak az üzemben, és milyen mértékű munkahelyteremtés várható a következő években. A cég tulajdonosai több országot és magyarországi várost is megvizsgáltak, mielőtt Békés Csaba mellett döntöttek. Komjáti Lóránt elmondta, hogy a tulajdonosok olyan helyszínt kerestek, ahol nagyobb beruházásra alkalmas terület és megfelelő önkormányzati együttműködés is rendelkezésre áll, így esett a választás Békés Csabára. A vállalat a Linamartól bérel egy 8000 négyzetméteres csarnokot a 44-es elkerülő út közelében, ahol már elindult a gyártás. A munkaerő összetételéről szólva hangsúlyozta, hogy a magyar entitáshoz kizárólag magyar állampolgárokat szerződtetnek. Jelenleg 5 képkezelő operátor, 2 karbantartó, 6 menedzser dolgozik az üzemben. A bővítés során is magyar munkavállalókra számítanak, a kínai alkalmazottakat nem kívánnak foglalkoztatni. Ugyanakkor a rendkívül specifikus technológia miatt átmenetileg érkeznek szakemberek a shanghai és a jiangsui gyárakból, hogy betanítsák a helyi dolgozókat. A termelés jelenleg a teljes gyártási technológia utolsó 4-5%-át fedi le. Egy speciális szálanyag, az alumínium és kerámia oxid ötvezetéből készült kerámia mátrix kompozit szövése zajlik. A vezető elmondta, hogy magas hőállóságú anyagokat készítenek, amelyeket az űriparban és a nehéziparban használnak fel. A rakéták orrkúpjának és hajtóművének hőszigetelésére, valamint az olajfinomítókban, vegyi üzemekben és kemencéknél alkalmazzák ezeket a könnyű, de törésbiztos szövéseket.